soron sem lazít. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: boldogságot.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Tartson lépést a világgal. Utazzon a Transptourral.
4: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
3: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
4: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
3: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió. Csak a

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilplex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica Motorral szemben. Telefonszámunk 0749-101-817. Elekes Mobilplex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keres minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
3: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: baromi jó reggeli show. A 100.8-on. Ébredj rá, hogy jó rá ébredni.
1: Ez valóban nem Vietnám, ez Székely udvarhely, szeptember 9-én is itt vagyunk a Vekkerben, török a Vekker a 100.8-on, a Sztár Rádióban szólnak a legnagyobb slágerek változatosan a következő órákban is. A mikrofonnál egészen 13 óráig Bedő Erika lesz, ma is 6 órát fogunk együtt tölteni, érdekes témákkal, rengeteg stúdióbeszélgetéssel, és természetesen ma is hozom a játékot, így a tanévkezdés alkalmából, pedig hamarosan még el is indítom az újat, és kisorsoljuk a tegnapi nyertesünket, úgyhogy van bőven tennivaló. Gondolom nektek is így a reggeli órákban azért akad tennivaló, és nem unatkoztok, főleg, hogy elkezdődött már az újabb tanév, és 8 órára mindenki az osztályteremben, valamint az óvodában kell, hogy legyen. Jó utat, balesetmentes közlekedés mindenkinek, jó készülődést, azért öltözzetek rétegesen, mert jelenleg 11 Celsius fokot mutatnak a hőmérők Székely udvarhelyen, viszont már a meleget jeleznek a meteorológusok, tehát 28 Celsius fokot is elérheti a hőmérő higanyszála, ez nagyon-nagyon meleg, úgymond kánikula várható a következő 3 napban, a nyár nem hagy el bennünket szerencsére, és Bruce Springsteen sem fog elhagyni a következő 3 percben. Jó reggelt!

Elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

időkre fiataloknak maradni. Az biztos, az egyik kedvenc Alphaville felvételem a Forever Young. Ez így motivációként 7:30 előtt, 8 perccel, azt hiszem, hogy pont jó is volt. Akinek például születésnapja van, ne keseredjen el, szívében örökre fiatal tud maradni. Nem számítanak az évek, tehát szeptember 9-én köszöntjük az ünnepelteket, a születésnaposokat is Isten éltesse sokáig, és itt vannak a névnaposaink, az Ádámok. Ádám névnap van 09.09-én, milyen érdekes. Sumér Héber eredetű ez a név, és azt írják, hogy kedveli a társadalmi életet, képes arra, hogy egy-egy közösségen belül megteremtse és föntartsa a harmóniát és egyetértést, ugyanakkor kijelentései sokszor kinyilatkoztatásnak tűnnek mások számára, és szándékát félreérthetik. Viszont ha esetleg az értékesítés területén dolgozik Ádám, akkor azt tudni kell, hogy sikeres, mert érdeklik más emberek és barátságos természetű is. Természetéből adódóan pedig sok függetlenségre van szüksége. Hát akkor hagyjátok ma szabadságolni, hogy legyen független Ádám, és ne zavarjátok meg semmiben. Boldog névnapot, elég gyakori név itt a térségben, lehet köszönteni ma őket. Én hozom a 4-es szűrt felvételét az ünnepelteknek, a szíve még.

Ha valaki emlékszik 2010-re, akkor emlékszik biztos a Mamacita című felvételre is. Jó volt nosztalgiázni, szeretjük a 2000-es évek dalait, akárcsak a 80-as, 90-es évek örökzöld slágereit is szívesen hallgatjuk. Lezárom a tegnapi játékunkat, ugye ezen a héten a tanévkezdés alkalmából vásárlási utalványokat sorsolunk. Tegnap elindítottam egy játékot, és az Origami Papírmadár jóvoltából ismét sorsolok 2 darab 100 lejes vásárlási utalványt. Ma pedig újra játékot indítok, és nap témáját hamarosan, de arról majd még beszélünk. 123 komment érkezett a 24 óra alatt arra a kérdésre, hogy szerintetek minden adott ahhoz, hogy az óvisok diákok jó körülmények között tanuljanak udvarhelyen? Mennyire vagytok elégedettek, és min változtatnátok esetleg? Nagyon sokan annyit írtak, hogy igen, igen, igen, szerintem igen, rendben van. Csilla is írta, hogy szerintem teljesen elfogadható körülmények vannak, mindig csak viszonyítás kérdése. Na nézzük a többi hozzászólást, hogy itt még az elmúlt órákban milyen kommentek érkeztek, amióta nem voltam műsorba, mert írhattatok még az esti órákban is akár. Szilvi írta, hogy igen, jobbak és többek az esélyek, mint ezelőtt 20 évvel, mint anya meg vagyok elégedve, mert a gyermekeim szívesen járnak az iskolába, remélem ez így is marad. Hát ezt kívánom én is, Szilvi, hogy maradjon így és szívesen járjanak iskolába tanulni. Csupa pozitív kommentek, hozzászólások vannak egyébként, alig-alig írtatok tényleg rossz véleményt, a többség úgy gondolja, hogy udvarhelyen a körülmények tökéletesek, jók és elfogadhatóak. Ildikó is írta, hogy elfogadható körülmények vannak, van, aki úgy fogalmazott, hogy aránylag jó a helyzet, egy a fontos, tanulni kell, ilyen hozzászólást is látok, minden adott csak a pedagógusokon és a diákokon múlik, ilyet is írt például Dalma. Mónika írta, hogy udvarhely nem hiába iskolaváros, a körülmények megvannak, csak tanulni kell, teljes mértékben meg vagyok elégedve iskoláink körülményei és felszereltségei tekintetében. Szuper jó! Nézzük tovább a hozzászólásokat. Ezeket már láttam például a tegnap, ebből nem olvasok, de ezek is csak-csak pozitív gondolatból állnak. Rendben vannak a körülmények. Nézzük, mit írt például Zoltán. Szerény véleményem szerint minden adott székelyudvarhelyen ahhoz, hogy jó körülmények között tanuljanak a diákok. Kivétel az Orbán Balázs iskola helyzete, de pillanatnyilag ezt is megoldotta a városvezetés. Pontosan, hát ott van egy pici gubanc, de erről hoznak majd néhány részletet most az önkormányzati képviselőink 8 óra után, hiszen az oktatásról fogunk beszélgetni, úgyhogy ha bármilyen, de tényleg bármilyen kérdésetek lesz, akkor feltehetitek majd az élőadásunk alatt hozzászólásban. Itt lesz Arról Sorsolya és dr. Simon Károly, önkormányzati képviselők, akik az oktatás munka csoportba tartoznak, és be tudnak számolni minden friss információról a tanévkezdést illetően. Sorsolni fogunk, 121 név közül kérek szépen 2 a program segítségével, a szerencsés nyerteseink pedig Nagy Éva és Tamás Szóra Zsuzsánna. Éva írta, hogy én személy szerint meg vagyok elégedve, szerintem jók a körülmények. Zsuzsa írta, hogy összességében elégedett vagyok, sok minden adott a gyerekek számára, és jó látni, hogy kívánkoznak is az iskolába. Nagyon jó! Zsuzsa és Éva, gratulálok! Lehet menni a Papírmadár üzletbe a Fitfil mellett, és le lehet vásárolni ezt a 100 lejes vásárlási utalványt, azért már lehet rávenni valamit a tanfelszerelést illetően. A következő témát pedig hamarosan kiposztolom, és indítok egy újabb játékot az AVG üzlet jóvoltából. 3 darab 100 lejes vásárlási utalványt sorsolok majd holnap reggel. Addig is nyomjuk a gázt az iskola fele vagy a munkahely fele, de csak óvatosan. Itt van a Kuplung zenekar. Ember Márk, Marics Peti és Királdi Marcel énekel.

0: like music.
1: Sztár reklám. 100 év. Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Dupla torna, dupla győzelem. A tagból világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdőn, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi tagból tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30-től, Homorodfürdőn pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, 4 nap, tagbólból sosem elég, főleg, ha a világ legjobbjai játszanak.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió.
1: Vekker. Ettől még a nap is fel kell.

jó reggelt mindenkinek, mindjárt 8 óra van, mindjárt mindenki visszaül az iskola padba, így szeptember 9-én most már hétközepén járunk, minden a régi kerékvágásba kezd visszakerülni, hamarosan beszélgetünk az oktatásról, érkezik két önkormányzati képviselő, Arros Orsola és dr. Simon Károly, bármilyen kérdésetek van az iskolákkal kapcsolatban, ezt most tudjátok feltenni, majd a Facebookon élőben is közvetítjük a beszélgetést, valamint SMS számunk 0757 5751. Közben elindítottam az újabb nyereményjátékunkat. Figyeljétek a Sztár Rádió Facebook oldalát, mert az AVG üzlet jóvoltából holnap reggel 3 darab 100 leértékű vásárlási utalványt fogok sorsolni, amire nyilván vásárolhattok bármit, ami szükséges még a tanfelszereléshez. A mai témánk pedig az, hogy szerinted mennyit változott a tanfelszerelés az elmúlt években? Mi az, ami régen természetes volt, de ma már szinte nincs is, és mi az, ami nélkülözhetetlen? Erre várom a válaszokat kommentben, és majd a hozzászólók között fogok sorsolni holnap reggel, úgy körülbelül 24 óra múlva, 8 óra előtt jó néhány perccel, úgyhogy megéri ma egész nap írogatni véleményeket, én majd a következő órákban be fogok olvasni jó néhányat. Közlekedési információk is jöhetnek egyébként, ha bárhol láttok forgalom, korlátozást, dugót, vagy ne adj Isten balesetet, akkor mindenképp jelezzetek az SMS számunkon, vagy a Sztár Rádió Facebook oldalán privátban is. Én hozom a jó zenéket, vezessetek óvatosan, lassan és figyelmesen ma is. Jó utat és jó reggelt!

0: Tilos a falfirka. Jövőre kész lehet a bölcsőde. Négyen mennek a futszál válogatottba. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Az év végére elérheti az 1600 kilométert Románia autópálya és gyorsforgalmi úthálózata. Az országban jelenleg 1477 kilométernyi modern útszakasz van forgalomban, miután augusztus 31-én átadták az A7-es autópálya Ágyud és Bákó közötti 47 kilométeres szakaszát. Ezt megelőzően az Észak-Erdélyi autópálya Szilágy megyei, Magyar Zsombor és Vaskapu közötti több mint 12 kilométeres szakaszát is megnyitották. A közúti infrastruktúráért felelős országos társaság szerint idén legalább 200 kilométerrel bővülhet a modern úthálózat, ami azt jelenti, hogy még minimum 140 kilométernyi szakaszt kell átadni az év végéig. Jövőre megépülhet a Csereháti bölcsőde. A 70 férőhelyes intézmény megépítésére Székelyudvarhely önkormányzata az Országos Beruházási Társaságtól nyert támogatást, a munka pedig már el is kezdődött. A beruházás mintegy 65-70%-a elkészült, jelenleg a közművesítés van hátra. Ehhez bővíteni kell a villamoshálózatot, a munkálatok a tervek szerint március végére fejeződnek be, ekkorra készülhetnek el a parkolók is. Ha sikerül időben biztosítani a bölcsőde működtetéséhez szükséges személyzetet, akkor a gyermekek már a következő tanévet az új intézményben kezdhetik. Több helyszínen is falfirkák jelentek meg augusztus folyamán Székelyudvarhelyen. A helyi rendőrség tájékoztatása szerint sikerült azonosítani az elkövetőket, akik minden esetben kiskorúak voltak. A fiatalok szüleikkel együtt jelentek meg a helyi rendőrségen, ahol a szülők vállalták a megrongált felületek helyreállítását és az ezzel járó költségek kifizetését. A helyi rendőrség arra kéri a szülőket, hogy beszélgessenek gyermekeikkel szabadidejük eltöltéséről és arról, hogy milyen tevékenységekben vesznek részt, hiszen a falfirkálásnak komoly következményei lehetnek. A közlemény szerint a város térfigyelő kamerarendszere több rongálási ügyben is segítette már az elkövetők azonosítását. Négy VSK Székelyudvarhely játékos került be a romániai teremlabdarúgó válogatottba. Kacso Endre szövetségi kapitány együttese Horvátországban hangol a 2028-as világbajnokság selejtezőire, három felkészülési mérkőzést játszik. Az udvarhelyi csapatból Miklós Tamás, Bálint Andor, Kis Csaba és Hadnagy István van ott a keretben. A csapat a horvátországi Porecben holnap Montenegróval, szeptember 12-én Észtországgal, 13-án pedig ismét Montenegróval csap össze felkészülési mérkőzésen. 8 új labdarúgót igazolt a kolozsvári CFR, miután szeptember 7-én az átigazolási időszak utolsó napján feloldották a klubra kirót átigazolási tilalmat. A kolozsváriaknak így mindössze néhány órájuk maradt az előre lekötött szerződések hivatalossá tételére. Visszatér a CFR-hez a 33 éves Bilel Omrani és Sergio Busch, még a kapusokhoz a marosvásárhelyi születésű Tordai Árpád csatlakozik, aki legutóbb az aradi utájátékosa volt. A támadósort a 21 éves belga utánpótlás válogatott Jelani Dumas erősíti, a középpályára 28 éves Adi Nalic és a 23 éves Ervin Omic érkezett, a védelembe pedig a 25 éves grúz Iva Gelasvilit szerződtették. Az elmúlt napokhoz viszonyítva ma melegebb lesz adáskörzetünkben, napsütéses időjárást jeleznek mára a meteorológusok, eső nem várható, a széljárás gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: A Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Spórolj többet a Lidl Plusszal! Olvastasd be a Lidl Plusz kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót. Csap le a csont és bőr nélküli pulykamerre 100 g-onként 4 lej 29-ban írt a Lidl Plusszal, az 500 g-os Pilos Rucker sajtra 13 lej 79-ban írt a Lidl Plusszal, valamint a Parodon Tax termékekre, amelyekre 30% kedvezményt kapsz. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfilm mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
9: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
10: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
11: Minőség, megbízhatóság, stílus.
12: Hadnagy Viakolor.
13: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
14: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
15: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
16: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be, egy új játékért a gyereknek.
17: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
18: Közérdekű hirdetés következik.
19: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
18: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Szeptember 9-ét írunk, 8 óra után vagyunk 19 perccel. Az már biztos, hogy szerdán 8 óra után 19 perccel a diákok, az iskolások újra az iskolapadban vannak, a pedagógusok a tábla előtt állnak, mi pedig itt ülünk a Sztár Rádió stúdiójában két önkormányzati képviselővel, a stúdióban van Haros Orsoly és dr. Simon Károly. Sziasztok, jó reggelt!
1: Szép jó reggelt mindenkinek, szia!
2: Jó reggelt, üdvözöljük a kedves hallgatókat!
0: Nyugodtan lehet közelebb húzni, és akkor kényelmesebb lesz még magatokhoz. Másabb ez a hét? Másabb ez a reggel? Így szeptember 9-én elkezdődött a tanév. Nem tudom, önkormányzati képviselőként milyen ez a tanévkezdés? Egy picit másabb?
1: Én elsősorban édesanyaként reflektálnék erre, hogy valóban másabb, hiszen vissza kell szokni a reggel 6 órai keléshez és 10 órai készítéshez, de azt gondolom, hogy ezen felül sokkal nagyobb dolgok is történnek, úgyhogy mi most az Oktatási Bizottság képviseletében vagyunk itt. Szerintem mindenkinek, akinek van gyereke, aki pedagógus, másabb ez a hét.
0: És édesapaként is.
2: Így van.
0: Oktatási Bizottság tagjaiként vagytok itt valóban, úgyhogy ha bármilyen kérdése van a rádióhallgatóknak, akkor kérjük, tegyék fel az élőadásunk alatt Facebookon, mert ez egy aktuális téma. Idén szeptember 7-én kezdődött el a tanév, úgyhogy lehetnek kérdések a szülők fejében. Mindenképp kell arról beszélnünk, hogy így most szeptember elején ti mit láttok? Mi az, ami most a leginkább foglalkoztatja az iskolákat, a szülőket, a pedagógusokat így az első héten?
2: Itt szerintem Udvarhelye ugye egy eléggé érdekes helyzetben is van ilyen szempontból, mert nem volt könnyű, azt hiszem, hogy ennek a tanévkezdésnek az előkészítése. Itt, hogyha nem bánod, akkor egy kicsit ezt az oktatási bizottságot, vagy oktatási munkacsoportot azért egy kicsit bemutatnám a hallgatóknak, mert nem biztos, hogy mindenki tisztában van, hogy ez hogyan is működik. És én elmondom, hogy a csapatunknak értem ez alatt a székelyudvarhelyi RMDS-nek az önkormányzati frakcióját. Én az egyik legnagyobb erősségének, nyilván sok egyéb mellett, ezt tartom, hogy ezeket a munkacsoportokat életre hívta és működtetni tudja. Különböző területeken, itt most mi az oktatási terület képviseletében vagyunk itt, ezeknek a munkacsoportoknak gyakorlatilag az a feladata, hogy különböző ellenzéseket végezzen, bizonyos problémákat mélyebben átlásson, megértsen, és ezáltal gyakorlatilag a döntéshozatali folyamatot facilitálja. És ez egy olyan tevékenység, ami túlmutat egy átlagos, mondjuk ilyen önkormányzati képviselői feladatkörön, és bár rengeteg plusz munkával jár, én azt gondolom, hogy egy nagyon nagy értéket is képvisel, mert megalapozottabb döntésekhez tud ez vezetni. Úgyhogy röviden ennyit a munkacsoportunkról, és kicsit visszatérve a kérdésedre, hogy miért is volt talán udvarhelyi szempontból egy kicsit, hát remélem, hogy a tanévkezdés már nem annyira, de az előkészítése mindenképpen nehezebb. Ugye itt volt egy elég, vagy szükségesek voltak elég komoly átszervezések, lépések, ugye az iskolai hálózatot, vagy infrastruktúrát érintő problémák miatt ugye az év folyamán.
0: Örülök, hogy erről beszéltél, mert egy rádióhallgató, egy városlakó csak folyamatosan hallja azokat a kifejezéseket, szavakat, hogy önkormányzati képviselő, frakció, munkacsoport, de nem tudja konkrétan, hogy ez mit is jelent, vagy mit csináltok ti. És miben több annál, mint hogy bementek tanácsülésre, megszavazzátok az adott dolgokat, pontokat, de azért többet tesztek az oktatási munkacsoporton belül, mindenkinek vannak tevékenységei lebontva
1: jó
0: csoportokra.
1: Válaszolok, és akkor visszatérek még egy kicsit Kacsinak a beszédéhez, mert azt gondolom, hogy ebben a tekintetben Udvarhely különösen specifikus, hiszen a polgármestertől nagyon sok munkát kapunk. Mindenki eldönthetett egy-egy ügyet, vagy több ügyet, amit felvállalt, és ott visz. Szóval azt gondolom, hogy úgy, ahogy Kacsi is utalt rá, más városokhoz képest mi azért sokkal aktívabban részt veszünk több területen, és ez nagyon sok olyan munkával is jár, ami esetleg nem látszik itt kint, de hogy utaljunk erre a konkrét helyzetre, ahogy megoldottuk az Orbán Balázs általános iskolának például a problémáját, hogy egyszerűen terem épület nélkül maradtak, ami amúgy egy egy hiba következménye, ezt is megint el kell mondani. Ezen nagyon sokat dolgoztunk, kerestük a megoldásokat, és pont ez a lényeg, hogy több szempont találkozik. Tehát egy pedagógus, egy tanárit, kiemelném különösen a Jakab Zoltán kollégánk munkáját is. Én, mint aki három gyereket azért csak nevelek, meg sok mindenre rálátok, tehát többünknek a munkájából sikerült összerakni egy olyan több forgatókönyvet, amiből aztán sikerült dönteni. Így bejöttek például a moduláris tantermek is, amelyek ma már teljesen jó meg.

0: Hát, hogyha végignézzük az idei évet már így év elejétől, akkor mi volt az a 2-3 ügy, amivel a legtöbbet ti foglalkoztatok?
1: Oktatási munkacsoportként azt hiszem, hogy az előbb felvázolt probléma volt az egyik legnagyobb kihívás. Itt még talán egy kis kiegészítőként, ami sokszor összekevernek, úgy láttam az emberek, hogy a szakbizottságok és az oktatási munkacsoportok nem ugyanaz a kettő, bár nyilván személyi átfedések vannak. Ugye a szakbizottságok azok a bizonyos tanács határozatokat elemeznek előzetesen, illetve hagynak jóvá. Az oktatási munkacsoport, meg a többi munkacsoport is, ez a frakció belül működő informális, gyakorlatilag döntéseket előkészítő, elemző, facilitáló csoportok. Visszatérve a kérdésedre, ugye ez volt az egyik legnagyobb kihívás az idei évre. Itt, amit mindenképpen még talán érdemes megemlíteni, az a költségvetés kialakítása, ami szintén mondhatni azt, hogy egy új módszertant követett, vagy valamilyen szinten premier, így van. Itt konkrétan arról van szó, hogy a költségvetés elkészítése során, vagy azt megalapozandó, gyakorlatilag a munkacsoport tagjai, tehát konkrétan önkormányzati képviselők részt vettek minden egyes intézményvezetővel előzetes egyeztetéseken. Megpróbáltuk megérteni a problémákat, a terveket, az ezek alapján megfogalmazott igényeket. Emellett párhuzamosan elvégeztünk elemzéseket, néztünk különböző számokat, mutatókat, diáklétszámok, egyebek, és utána ezt, mindezeket alapul véve próbáltunk kialakítani egy lehető legjobb megoldást, és a helyzet az, hogy itt ettől nem lett több pénz, ugye azt tudjuk, valószínűleg sokan elmondták, és sajnos várhatóan még el is kell mondjuk, hogy ilyen szempontból egy nehéz periódusban vagyunk, tehát ettől, mindettől, amit elmondtam, nem lett több pénz, viszont meggyőződésem az, hogy egy racionálisabban kidolgozott és megalapozottabb döntést sikerült így hozni, és itt mindenképpen azért ezt hozzátenném, hogy nagyon nagy köszönet illeti az intézmény vezetőket, mert tényleg racionális tervekkel és igényekkel jöttek, megértették ezt a helyzetet, és ezeknek az említett megbeszéléseknek a során is partnerek voltak abban, hogy egy megfelelő megoldást tudjon születni, illetve ezt követően köszönet illeti ezeknek az intézményeknek a teljes közösségét, hogy ebből az említett szerényebb keretek mellett is elő tudták készíteni azt, hogy visszatérve egy kicsit a tanévkezdésre, hogy megfelelő körülmények között tudjon indulni az iskolai év. Ebben mindenkinek rengeteg munkája van.
2: Én még kihangsúlyoznám a partnerszóból kiindulva azt a tényt, hogy szerintem végre el kell felejteni azt, hogy vannak mi és ti. Szóval, hogy mi mindnyájan azért mentünk oda, és azért vagyunk ott, és azért vagyunk RMDSZ-es önkormányzati képviselők, hogy partnerként vegyünk részt különböző ügyek felvállalásában és azoknak a megoldásában. Jelen pillanatban az oktatási munkacsoportról beszélünk, de ugyanígy vannak, akik a sport területén, a parkolás területén, vagy teljesen más területeken dolgoznak. És nekünk együtt az a feladatunk a városvezetéssel, akik nap mint nap bejárnak a városházára, hogy mi is oda tegyük a csontot, és RMDSZ-es önkormányzati képviselőként, partnerként legyünk jelen ebben a városban. És én ezt szeretném hangsúlyozni, hogy itt is volt egy folyamat, amíg meg kellett találjuk a megoldásokat, és számomra nagyon rosszul esett például a vádaskodás, hogy értsétek meg, mi nem jó kedvünkből dolgozunk ezért, hanem sokszor nem jó kedvünkből fogalmazok így, hanem azért, hogy a lehető legjobb megoldásokat megtaláljuk. És ilyenkor arra kellene törekedni, vagy azt kellene megnézni, hogy ha van javító ötlet, javaslat, azt mi is hogy tudjuk beépíteni a végső megoldásba. És ezen szerintem egy jelentőset haladtunk. Nem valami távoli, nem tudom, elérhetetlen dolog ez a városvezetés, hanem húsvér emberek vagyunk itt a mindennapokban, és egy célunk van mindnyájunknak, hogy a városunk élhetőbb, jobb legyen.
1: Egy kicsit kiegészítve, hogy nyilván pont ezek a problémák, amiket itt példaként felhoztuk, hogy ezekkel foglalkozni nem a leghálásabb feladat, mert alapból adott egy probléma, akkor nyilvánvaló, hogy valamilyen kompromisszumos megoldás fog születni annak a megoldására, ami nem lehet 100%-osan a tökéletes vagy a legoptimálisabb mindenki számára.

0: Tehát ilyen szempontból nem egy hálás tevékenység, meg nem egy könnyű tevékenység, viszont feltétlenül szükséges ahhoz, hogy tényleg megalkozott döntéseket és működőképes megoldásokat tudjunk hozni.
1: Kíváncsi vagyok, egy picit szeretném, hogyha részletesebben is beszámolnátok arról, hogy mit jelent pontosan, hogy leültetek az intézményvezetőkkel, ott mi történt, miről beszélgettetek. Tehát, hogy egy szülő, egy diák ebből most mit fog érezni? Lesz-e változás?
0: De gyakorlatilag ennek a folyamata úgy zajlott, hogy minden egyes intézmény vezetőjével végigvettük azt, hogy mik az adott intézménynek az aktuális problémái, miket tervez megoldani, ezeknek milyen költségigényei vannak, meg egyáltalán az intézmény működtetése szempontjából milyen költségekkel kell számolni. Ez alapján mi is felvázoltuk egyébként nekik azt, hogy milyen lehetőségek vannak város szinten, és próbáltunk közösen kialakítani akkor egy, mondjuk azt, hogy egy elvégezni egy priorizálást, kialakítani egy mindkét fél által az adott szituációban elfogadható megoldást. Emellé tettük még az előbb említett elemzéseket, és így ezeket mind összesítve állt össze egy olyan terv, ami még egyszer mondom, a nem könnyű körülmények mellett remélhetőleg egy egészséges működést tud biztosítani a tanév során. És hogyha előbb azt mondtam, hogy ettől nem lesz több pénz, ez így igaz, viszont ami szerintem ennek a folyamatnak egy nagy hozadéka, az tulajdonképpen a tanulás, vagy a tudás, ami ezáltal megszereztünk, mert egyrészt akkor született egy olyan módszertan, és megszületett egy olyan alap, mondjuk úgy, hogy adatbázisnak nevezzük, amit jövőre már csak finomhangolni kell, és frissíteni, és remélhetőleg akkor még hatékonyabban egy még jobb terv tud majd születni.
2: Szóval, hogy én azt gondolom, hogy az együttműködés az nem az utasítások direkt végrehajtása, és mi együttműködésre törekszünk. Párbeszédre ugyanúgy, ahogy olyan sokszor elmondjuk, mindig az emberek között vagyunk. Most meghallgattuk a tanintézmények vezetőinek az igényeit, kéréseit, prioritizáltuk azokat, vagy az ők prioritizálásukat figyelembe vettük, bocsánat, és azok alapján döntöttünk. Kacsi a számok embere, szóval, hogy számokat letéve, diáklétszám, stb. Tudtunk dönteni, és nem esetleg egyéni preferenciák szerint. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos ezt érezni, hogy lehet, hogy ebben az évben valamit nem sikerült megoldani, viszont van rá esély, hogy jövőben akkor az intézménynél azt a gondot orvosolni tudjuk. És úgy, ahogy mondta Kacsi, egy véges pénzösszegből gazdálkodik a város, tehát csodák nincsenek. Viszont az nem mindegy, hogy egy tanévet ki milyen érzésekkel, lendülettel tud kezdeni. Mert hogyha ezek a tanintézményvezetők is azt érzik, hogy partnerek ebben a beszélgetésben, ezekben a döntésekben, nem pedig csak egy utasítást hajtanak végre, akkor azt gondolom, hogy ugyanez a jó érzés, ami bennük van, ugyanezt tudják továbbadni a tanároknak is, és hát végső soron az a lényeg, hogy a tanárok is mindig új lendülettel tudják kezdeni a tanévet, a gyerekeink pedig hát boldogan járjanak iskolába.
1: Hát ez reméljük, hogy így is lesz, és boldogan járnak most már iskolába, de biztos, hogy felmerültek ugye az épületek válság helyzetéről is a témák az intézményvezetőkkel. Mennyire volt nehéz nektek, hogy közben az iskola működését, a gyermekek biztonságát és a tanévkezdést is egyszerre biztosítani kellett?
0: Hát ez egy kicsit visszakanyarodik akkor az előbb már valamennyire érintett problémához, akkor hát még néhány szót erről az épületkrízisről. A helyzet az, hogy tehát az előző évben is kihívást jelentett ez, ugye először az Orbán Balázs iskolának a helyzetét akkor is meg kellett oldani, akkor még ugye a futófejlesztési munkák miatt, akkor mondjuk egy optimista módon egy nagyon rövid távú forgatókönyvet készítettünk, de ezt utána követte először ugye az ötvös problémája, igen. Már alapból ugye adott volt a Pedának a terem problémája, és ezt tetézte utána az Orbán Balázs iskola felújítási projektje körül kialakult helyzet súlyosbodása, és akkor a munkacsoportnak gyakorlatilag egy elég rövid határideje, tehát összesen egy hónapos folyamatról beszélünk, ami adott volt arra, hogy erre a nagyon komoly helyzetre, tehát gondoljunk arra, hogy tulajdonképpen több mint 1200, hogyha mind a három intézményt érintett intézményt veszük, diáknak kellett helyet találni itt azért megjegyzem azt, hogy a külön gratuláció és köszönet az ötvös vezetőségének és köteljes közösségének, mert ők ezt szerintem nagyszerűen ezt az egyébként eléggé rossz helyzetet, ezt nagyszerűen tudták menedzselni. Na de ugye ezt tetézte, hogy mondtam az előbb, a másik problémának a súlyosbodása. Ez alatt az előbb említett egy hónap alatt gyakorlatilag volt egy első fázis, amikor olyan két hét alatt a számok alapján összeraktunk lehetséges forgatókönyveket. Ebbe segített mondjuk az, hogy már az előtti évből volt valamennyi tapasztalatunk ebben. Viszont itt, ami nehezítette, hogy itt egy hosszabb távú forgatókönyvet kellett kitalálni. Itt az első változatok azok pont ezért a rendelkezésünkre álló adatok alapján, azok mondjuk úgy, hogy azok drasztikusabb változtatásokat igényeltek volna. Ezután leültünk az összes intézményvezetővel. Egyrészt ők akkor kifejezték azt, hogy ez így ezeket a forgatókönyveket abban a formában nem tartják elfogadhatónak, de ezzel együtt felmerültek, vagy előjöttek plusz információk arról például, hogy melyik intézmény milyen felületeket és hogyan milyen feltételek mellett tud biztosítani. Ezt követte egy következő kör, amikor konkrétan elmentünk a helyszínekre, megvizsgáltuk ezeket a felületeket, és akkor ez alapján próbáltunk egy új forgatókönyv halmazt kidolgozni, és ezt követték újabb egyeztetések az érintett intézmények vezetőségével, majd a szülő és a tanári közösséggel, és így alakult végül ki egy harmadik lépés után az a megoldás, ami nyilván nem tökéletes, mert hogy ebből a helyzetből nem lehet egy mindenki számára teljesen minden szempontból kényelmes megoldást kialakítani, de minden fél számára elfogadható megoldást sikerült találni, és jelen pillanatban úgy néz ki, hát még most kezdődött a tanév, úgyhogy még biztos, hogy fel fognak merülni nehézségek, de jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ez működő képes is tud lenni ebben a tanévben.
2: Itt muszáj kiegészítsem Kacsit azzal, hogy ezt mi örököltük, ezt a helyzetet. Ez egy nagyon-nagyon szerencsétlen történet, amit a régi városvezetéstől örököltünk, és annak reményében fogtak neki az Orbán Balázs iskola felújításának, hogy itt valóban egy szűk év alatt befejeződik a felújítás, és a gyerekek egy teljesen új, vagy egy nagyon megújult épületbe tudnak járni. Ehhez képest egy rosszul előkészített projekt miatt, rossz technikai mutatók alapján, expertízis, nem tudom pontosan, most hirtelen nem jut eszembe a magyar szó, miatt egy teljes káosz közepén találta magát a polgármester velünk együtt. És ebben a helyzetben kellett dönteni. Tehát mi ezt örököltük, ezt a szerencsétlen helyzetet, és ott találtuk magunkat, egy gyors döntést kellett hozni, mondjuk egy hónap leforgása alatt, a lehető legtöbb érintettet bevonva. Szóval, hogy úgy álltunk neki, hogy meg tudjuk oldani a tavalyi évkezdéskor ezt a helyzetet, nem csak meg tudjuk oldani, valami szép projektnek érünk majd a végére, ehhez képest pedig egy sokkal nagyobb kármentést kellett végezni, ami azért nem kis feladat elé állított mindenkit.
1: No, de sikerült, tehát szeptember 7-ére sikerült úgymond megoldani.
2: Igen, amit tudtunk, azt gondolom, hogy mindent megtettünk, most így tudunk tovább menni, és ahogy polgármester úr is többször hangsúlyozta, saját forrásokból megpróbáljuk a lehető leggyorsabban megoldani ezt a helyzetet. Nagyon nagy összegekről van szó, több millió lejről, amit nem tudunk az egyik napról a másikra elkülöníteni, viszont pont azért, hogy ne kelljen várni, nem tudom, több a bürokratikus megoldásokra, ezért mindent megteszünk azért, hogy a lehető legrövidebb idő alatt az iskola épületébe újra vissza tudjanak menni a gyerekek.
0: Hasonlóan nyilván az ötös épületének a problémája sem egyik napról a másikra alakult ki, tehát az is egy hosszú-hosszú folyamatnak az eredménye, hogy sajnos ilyen állapotba került ez az épület. Itt, hogy kicsit visszakanyarod a munkacsoporthoz, itt nagyjából a munkacsoport tevékenységeit leegyszerűsítve két kategóriába tudnám sorolni. Tehát vannak az ilyen típusú feladatok, amelyek kármentés, igen, nevezzük kármentést, és ugye egy másik fontos tevékenység ezeknek a munkacsoportoknak az lenne, hogy jövőbe mutató fejlesztési projekteket dolgozzon ki. Most itt azt kell mondjuk, hogy sajnos azért az eddigiekben a tevékenység nagyobb arányban az ilyen kármentésre kellett, hogy összpontosítson, de hát mi nagyon reméljük, hogy azért a mandátumunk második felében azért ez a mérleg, ha nem is fog, legyünk realisták, nem is fog teljesen átbillenni, de azért valamennyire kiegyensúlyozódik.
1: És hogy nem csak kármentéseket kell csináljátok a következő két évben.
2: Ez egy szép feladat. Szép,
1: így van, ez egy nagyon jó terület.
2: Igen, szép terület.
1: Csak hogy mondjak jó visszajelzéseket, és legyen egy szép reggeletek. Tegnap találkoztam egy OB-s diákkal, aki az új konténerteremben kezdte a tanítást. Moduláris tantermek, igen. És kérdeztem tőle, hogy na és milyen volt az iskola kezdés, milyen a terem. És azt mondta, hogy jó, még láttam azt a lelkesedést a szemében, hogy jó. Mondta, hogy hát nem olyan, mint egy osztályteremben, a suliban, de jó. És ugyan mosolygott, hogy láttam rajta, hogy akkor így rendben van, nem szomorú, hogy elkezdődött a tanév abban a teremben. És a másik jó visszajelzés az, hogy tegnap volt a nap témája itt a Sztár Rádióban, hogy kérdeztük a rádióhallgatóktól, hogy szerintetek minden adott-e ahhoz, hogy az ovisok, diákok jó körülmények között tanuljanak Székelyudvarhelyen, és kimerem jelenteni, hogy a 100-ból 99%-a azt írta, 121 hozzászólás, hogy igen, jók a körülmények, megfelelők a körülmények, csak épp tanulni kell. És ez már csak a gyerekeken és pedagógusokon múlik, úgyhogy megvan mindenki elégedve mindennel.
2: Köszönjük a visszajelzést.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: És az, hogy mennyire tanulnak a diákok, vagy hogy mennyire lesz fenekük leülni, az már ugye nem rajtatok múlik. Viszont itt vannak felmérések, uniós felmérések, nem tudom, mennyire kecsegtetők ezek a mutatók itt a tanévkezdés elején.
0: Igen, ez most egy forró téma, ugye most jelentek meg az uniós PISA felmérésnek az eredményei, és hát sajnos elég tragikusak, úgyhogy most ettől hangos a romániai sajtó, hogy gyakorlatilag a felmérés azt hozta ki, hogy hát a három területet átlagolva is közel 50%-os azoknak a diákoknak a száma, akik nem érik el a felmérés által minimálisnak meghatározott küszöböt, amit zárójelben mondom, hogy ugye sokszor a funkcionális analfabetizmussal azonosítanak. Ez valóban egy tragikus eredmény. Sőt, még árnyalja azt, hogy én nem vagyok ugyanennek a felmérés módszertanának a szakértője, de amennyire tudom, ez nem a teljes populáció szempontjából reprezentatív, csak a felmérés célcsoportnak a szempontjából. Tehát másképp fogalmazva lehetnek ennek, vagy vannak ennek bizonyos vakfoltjai. Tehát például nem feltétlenül látja az iskolákat elhagyó diákokat, vagy azokat, akik már nincsenek benne ebbe a rendszerbe. Tehát ez még tovább tudja árnyalni sajnos a képet, és ez valóban egy rendkívül aggasztó eredmény. De, amitről talán kevésbé van szó most itt a friss sajtóhírekben, és azért itt én mindig azt gondolom, hogy jó a helyi viszonyokat mindig egy kicsit a globális kontextusban is elhelyezni. Azért az, hogy ezek a mutatók romlanak, az nem feltétlenül csak romániai jelenség, hanem ez sajnos ez egy trend, ami már egy ideje megjelent, és nagyon sok fejlett országban nagyon jelentős a romlás. És ez tulajdonképpen azt mutatja, hogy globálisan egy kihívással néz szemben a tanügyi rendszer. Valahogy aminek az van lehet a hátterében, hogy ezek a rendszerek nem tudnak, vagy nem tudtak még elég gyorsan adaptálódni a gyakorlatilag a társadalom átalakulásához, a technológia nagyon gyors átalakulásához, és így tovább. Ez egy olyan dolog, amire oda kell mindenképpen figyelni, és itt fontos az, hogy vannak, tehát bár van egy ilyen globálisan is látható negatív trend, vannak jó példák is. Tehát ha megnézzük, akkor vannak olyan országok, amelyek tudták tartani ezeket vagy stabilan tudták legalább tartani ezeket a mutatókat. Itt azt gondolom, hogy tőlük lehet inspirálódni. De hogy ez egy olyan történet, amivel foglalkozni kell.
2: És újra csak kiegészítésként, ezek makró számok, tehát ezekre nekünk most jelen pillanatban nincs befolyásunk. Tehát ezt újra és újra elmondom, hogy mi Székelyudvarhelyen annyit tehetünk, hogy megoldjuk a helyi problémákat, de az, hogy a kerettantervben mi kerül bele, az azért legyen világos, hogy sem a polgármester hatáskörében nem tartozik, sem pedig nem helyi szinten mi döntjük el ezeket a történeteket. Viszont minden, amiben tudunk segíteni, hogy jobbá tegyük a pedagógusok munkáját, a gyerekek örömét az iskolában, abban partnerek vagyunk, ahogy ezt hangsúlyoztuk is az előbb. Az tény is való, hogy ezekre a makrószámokra oda kell figyelni, viszont ezeknek a javítása csak is hosszú távon lehetséges. Tehát ezek nem olyan történetek, hogy jövő évre nem 52%, hanem sokkal nagyobb lesz mondjuk azoknak a száma, akik már nem buknak meg idézőjelbe ezeken a vizsgákon. Tehát van itt egy kompetencia, egy hatáskört szeretnék itt hatáskört elválasztani, mi az, amiben tudunk segíteni, és mi az, amiben nem. Tudjuk, hogy nem tökéletesek a kerettantervek, tudjuk, hogy rengeteg probléma van, viszont arra biztatunk mindenkit, hogy a lehetőségekhez képest ezekből hozzuk ki a lehető legjobbat. Mi is ugyanezt tesszük más területeken.
1: Az biztos, hogy rengeteg olyan dolog van, aminek van köze hozzátok, vagy aminek nincs köze hozzátok, amit az önkormányzat helyben tud befolyásolni, vagy egyszerűen nincs beleszólása.
0: Egy apró kiegészítésként még az Orsi által elmondottakra az, hogy igazából ezekből a felmérésekből következtetésen vonhatunk le a helyi viszonyokra. Így tehát van. Ezek országos szinten, tehát a teljes országos populáció szempontjából lehetnek relevánsak, nem mérnek régiókat, vagy helyszíneket, úgyhogy nem tudjuk, hogy ezek a mutatók esetleg hogyan alakulnának, hogyha lenne egy hasonló regionális mérés.
1: Orsi Karcsi, beszélgetés végéhez értünk most már, úgyhogy köszönjük szépen ezt a sok-sok részletet, amit elmondtatok, és szoktuk mondani sikeres tanévet a diákoknak, de akkor most azt mondom, hogy sikeres tanévet és eredményes munkát az önkormányzati képviselőknek is.
2: Köszönjük szépen, én azért még, ha már itt ülünk együtt a rádióban,
1: jaj,
2: elmondanám
1: hát
2: azt is, hogy...
1: Programajánló következik.
2: Nem csak programajánló, hanem úgy, ahogy hetente itt ül az egyik kollégánk, ugyanúgy tényleg naponta megszólítanak emberek, és tényleg az emberek között vagyunk RMDSZ-es önkormányzati képviselők, képviselőnként, úgyhogy például ezen a csütörtökön, most holnap délután a Tomcsa Sándor negyedben van egy lakossági fórumunk, ezeket bizonyos időközönként újra és újra megszervezzük, mert kampányban tényleg meg lehet kapni azt a kritikát, hogy csak kampányban megyünk az emberek közé, viszont azt gondolom, hogy ez ránk nem jellemző, mert folyamatosan a 4 év alatt ott segítünk, ahol tudunk. Úgyhogy holnap délután szeretettel várunk mindenkit többek között a Tomcsa Sándor lakónegyedbe is.
0: És köszönjük szépen akkor az önkormányzat nevében is az előbbi jó kívánságokat, de mi szeretnénk a tanároknak, diákoknak, iskoláknak kitartást, sok sikert és egy nagyon szép és eredményes tanévet kívánni. És köszönjük a lehetőséget.
1: Köszönjük a beszélgetést.
2: Köszönjük.

0: like music. Star reklám.
1: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Hőlégballon a 11. Aviators Airfesten. Repültél már a város fölött? Hát itt a ragyogó lehetőség. Aviators Airfest 2026 légi fesztivál szeptember 11-e és 13-a között. Péntek, szombat, vasárnap a Fenyédi Lázon az antennáknál. Sétarepülések hőlégballonnal, siklóernyővel, motoros siklóernyővel és helikopterrel. Székely pityókatokánnyal, hideg sörrel, büfével, kürtőssel, lángossal, fagyival és nagy szeretettel várunk mindenkit. Részletek a Facebook Aviators oldalán és az Aviators Airfest 2026 Facebook eseményben. A részvétel ingyenes.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.

0: Tilos a falfirka, jövőre kész lehet a bölcsőde. Négyen mennek a futszál válogatottba. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó reggelt kívánok! Az év végére elérheti az 1600 kilométert Románia autópálya és gyorsforgalmi úthálózata. Az országban jelenleg 1477 kilométernyi modern útszakasz van forgalomban, miután augusztus 31-én átadták az A7-es autópálya Ágyud és Bákó közötti 47 kilométeres szakaszát. Ezt megelőzően az Észak-Erdélyi autópálya Szilágy megyei Magyarzsombor és Vaskapu közötti több mint 12 kilométeres szakaszát is megnyitották. A közúti infrastruktúráért felelős országos társaság szerint idén legalább 200 kilométerrel bővülhet a modern úthálózat, ami azt jelenti, hogy még minimum 140 kilométernyi szakaszt kell átadni az év végéig. Jövőre megépülhet a Csereháti bölcsőde. A 70 férőhelyes intézmény megépítésére Székelyudvarhely önkormányzata az Országos Beruházási Társaságtól nyert támogatást, a munka pedig már el is kezdődött. A beruházás mintegy 65-70%-a elkészült, jelenleg a közművesítés van hátra. Ehhez bővíteni kell a villamos hálózatot, a munkálatok a tervek szerint március végére fejeződnek be, ekkorra készülhetnek el a parkolók is. Ha sikerül időben biztosítani a bölcsőde működtetéséhez szükséges személyzetet, akkor a gyermekek már a következő tanévet az új intézményben kezdhetik. Több helyszínen is falfirkák jelentek meg augusztus folyamán Székelyudvarhelyen. A helyi rendőrség tájékoztatása szerint sikerült azonosítani az elkövetőket, akik minden esetben kiskorúak voltak. A fiatalok szüleikkel együtt jelentek meg a helyi rendőrségen, ahol a szülők vállalták a megrongált felületek helyreállítását és az ezzel járó költségek kifizetését. A helyi rendőrség arra kéri a szülőket, hogy beszélgessenek gyermekeikkel szabadidejük eltöltéséről és arról, hogy milyen tevékenységekben vesznek részt, hiszen a falfirkálásnak komoly következményei lehetnek. A közlemény szerint a város térfigyelő kamerarendszere több rongálási ügyben is segítette már az elkövetők azonosítását. Négy VSK Székelyudvarhely játékos került be a romániai teremlabdarúgó válogatottba. Kacsó Endre szövetségi kapitány együttese Horvátországban hangol a 2028-as világbajnokság selejtezőire, három felkészülési mérkőzést játszik. Az udvarhelyi csapatból Miklós Tamás, Bálint Andor, Kis Csaba és Hadnagy István van ott a keretben. A csapat a horvátországi Porecben holnap Montenegróval, szeptember 12-én Észtországgal, 13-án pedig ismét Montenegróval csap össze felkészülési mérkőzésen. 8 új labdarúgót igazolt a kolozsvári CFR, miután szeptember 7-én, az átigazolási időszak utolsó napján feloldották a klubra kirót átigazolási tilalmat. A kolozsváriaknak így mindössze néhány órájuk maradt az előre lekötött szerződések hivatalossá tételére. Visszatér a CFR-hez a 33 éves Bilel Omrani és Sergio Busch, még a kapusokhoz a marosvásárhelyi születésű Tordai Árpád csatlakozik, aki legutóbb az aradi Utah játékosa volt. A támadósort a 21 éves belga utánpótlás válogatott Jelani Dumas erősíti, a középpályára 28 éves Adi Nalic és a 23 éves Ervin Omic érkezett, a védelembe pedig a 25 éves grúz Iva Gelasvilit szerződtették. Az elmúlt napokhoz viszonyítva ma melegebb lesz adáskörzetünkben, napsütéses időjárást jeleznek már a meteorológusok, eső nem várható, a szélgyárás gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Jó reggelt kívánok! Ez itt nem Vietnám, ez Székelyudvarhely, és benne a Becker, a baromi jó reggeli show, a 100.8-on. 100.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: Spórolj többet a Lidl Plusszal. Olvastasd be a Lidl Plusz kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót. Csap le a csont és bőr nélküli pulyka merre 100 g-onként 4,29-ban írt a Lidl Plusszal. Az 500 g-os Pilos Rucker sajtra 13,79-ban írt a Lidl Plusszal. Valamint a Parodontax termékekre, amelyekre 30% kedvezményt kapsz. Lidl. 15 éve igazán megéri.
5: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
6: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
8: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744-7857-21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

This is our life, Boston felvétele 2002-ből. Megyünk tovább itt a Vekkerben. Jó reggelt, aki esetleg most csatlakozott volna be a Sztár Rádióhoz. Már itt vagyunk a kora reggeli óráktól, már voltak vendégeink is, itt volt önkormányzati képviselők közül Arról Sorsolya és dr. Simon Károly, akikkel az oktatási munkacsoport tevékenységeiről, az oktatási intézmények költségvetésének kialakításáról és a tanévkezdésről beszélgettünk. Ha lemaradtatok volna, akkor vissza tudjátok majd nézni a Sztár Rádió Facebook oldalán, vagy a magyarfény.ro weboldalunkon is a délutántól megkezdve. Közben pedig közzétettem egy játékot, amire nagyon ügyesen és szépen írtok, 72 kommentnél tartunk, bravo! A mai nap témája: mi az, ami régen természetes volt, de ma már szinte nincs is, és mi az, ami nélkülözhetetlen a tanfelszerelésben, tehát hogy mennyit változott szerintetek a tanfelszerelés az elmúlt években? Na nézzünk néhány kommentet. Már érkezett is pluszba egy, úgyhogy már 73 van. Tünde írta, hogy régen csak kicsi füzetek voltak népszerűek, így nagyon sok füzetet beírtunk. Szerintem a nagy vastag füzetek, amik nélkülözhetetlenek, mivel egy fél évet is bele lehet írni, és mikor tanulsz, megtalálod egy helyen a tananyagot. Jó észrevétel! Margit írta, régebben ennyi választék nem volt, jó volt szerényen, és úgy az iskola padjaiba mindenki egyforma volt, nem nézték le egymást, mint most. Oké. Okay. Ildikó írta, hogy színes ceruzák, annó nem volt ennyi, most széles a skála. Ami most nincs, akkor nekünk volt, s nagyon szerettem, kis tégelyes ragasztó lapáttal, azóta számos változatban elérhető. Emlékszek ezekre egyébként. Erika írta, hogy szerintem rengeteget változott a tanfelszerelés az elmúlt években. Na milyen szép hosszú komment, nézzük. Régen sokkal egyszerűbb volt, pár füzet, grafitceruza, radír, hegyező, vonalzó és egy toll szinte elég is volt. A töltőtól és a tintapatron pedig szinte minden gyerek életének része volt. Ma már rengetegféle színes, kreatív és praktikus eszköz közül lehet választani, és egyre nagyobb szerepet kapnak a digitális eszközök is. Ami nekem hiányzik a régiek közül, az a tintástól, ezeknek valahogy megvolt a saját hangulatuk, ma pedig szerintem a jótól a füzet, a szöveg kiemelő, és persze valamilyen digitális eszköz szinte nélkülözhetetlen. És így, ahogy olvastam a hozzászólást, nekem is eszembe jutott a tintástól, még éreztem is így hirtelen az illatát, mennyire jó volt megtölteni a tintával a tollakat, a

ma is megvan, és még mindig jó. Hát az biztos, tehát nem csak a tanfelszerelést illetően, hanem mindennel kapcsolatban romlott a minőség az évek során. Hú, már nagyon-nagyon sok komment van. Enikő írta, hogy régen valóban nem volt ennyi választék, de úgy is jó volt. Akkor is hozzá lehetett jutni a szükséges alap dolgokhoz, minőség jobb volt, mindenkinek egyforma volt. Most túl sok a választék, sok a silánytermék, fölöslegesnek tartom a sok rajzfilm figurás felszereléseket dupla áron. Milyen jó észrevétel, hát rengeteg rajzfilmfigurát és olyan alakot ráfestenek a füzetekre, meg az írószerekre, meg mindenre is, hogy az ember azt kelljen megvegye, mert a gyerek sír, hogyha nem olyan felszerelése lesz most az iskolában. Néha az egyszerűbb sokkal több lenne, de az a mai világban nem érvényes sajnos a tanfelszereléseket illetően se. Úgyhogy nagy a választék, azt írtátok, rengeteg, de rengeteg komment van. Ceruza radír vonalzó hegyző, ez az alapdarab, írta például Adél. Valamit vásárolni bőven, én 3 darab 100 lejes vásárlási utalványt sorsolok holnap reggel az AVG üzlet jóvoltából. Erre várom még a kommenteket, később még olvasgatunk, addig is itt van ment a diáz és a halott pénz. Hello lányok, jó reggelt! Oh!

10 éves dal már Helen Walkertől 2016-ban jelent meg, és most már 2026-ot írunk. Szeptember 9-ét, az év 252. napjánál tartunk, és az év végéig hátra levő napok száma az csupán 113. Azt írják, hogy a napnyugtama 19 óra 43 perckor lesz, és holnap a napkelte 6 óra 46 perckor. Sajnálatos módon nagy szomorúságomra rövidülnek a nappalok, és hosszabbak lesznek az éjszakák. Ennek annyira nem örülök, jobban szeretem, amikor fordítva van, és június-május közepénél járunk, akkor tényleg hosszabbak a nappalok. Na de hát lassan jön az ősz, és tényleg beköszönt aztán az is, hogy délután 5-6 órától már sötét van, már kuckózunk, már bent vagyunk, már hideg van. Ahhoz képest még nem panaszkodhatunk, ezen a héten is remek lesz az időjárás, sőt mondhatni, kijelenthetjük, hogy egész szeptemberben jó időnk lesz, és kellemes nyárutó, ha fogalmazhatok így, az biztosítva lesz itt a térségben is. A Hargita népe megérkezett, a legfrissebb száma van itt a kezemben, mit ír az újság, a címlapon az áll, hogy a becsengetéstől a kihívásokig új tanév. Van, ahol még mindig keresik a tanárokat. Na tessék! Hát az akkor úgy, hogy lesz. Közel 3000 kisgyermek az idén kezdte el iskolai tanulmányait, de összesen mintegy 50 000 tanulót számlál megyénk közoktatási hálózata. Az oktatásnak helyet adó épületek közegészségügyi szempontból nagyjából rendben vannak. Aggasztó viszont, hogy az első héten még mindig vannak betöltetlen állások, amelyekre pedagógusokat keresnek. Hát miért nem keresték eddig? Na ezt az 5. oldalon lehet megtalálni, részletesebben lehet olvasni erről. Üzenetet hordozó kereszt, van még egy ilyen cím is az újság címlapján. Azt írják, hogy az utókornak szánt üzenetet és tárgyakat helyeztek el tegnap a Csíkdelnei keresztelő Szent János plébánia templom torony gombjában. Vajon azt hány év múlva fogják meglátni az ott élők? Durva azért ebbe belegondolni. Előadás a társalgóban, van egy kis programajánló is, minden fejben dől el, csak gondolkodj pozitívan, ami nem öl meg, az megerősít, lépj ki a komfortzónádból és soha ne add fel. Ezt az 5 népszerű motivációs mondatot veszi górcső alá előadásában Miklós Csongor, pszichológus, ma 19 órától a Székely Udvarhelyi Társalgó Klubban. A részvételi díj természetesen 30 lei és helyfoglalás szükséges. Ennyit a címlapról, aztán mindjárt belelapozunk az újságba, és megnézzük, hogy mi minden van. 50 Centtel megyünk tovább, egy picit ilyen vagány változatban.

0: like music.
1: Sztár reklám. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Hőlégballon a 11. Aviators Airfesten. Repültél már a város fölött? Hát itt a ragyogó lehetőség. Aviators Airfest 2026 légi fesztivál szeptember 11-e és 13-a között. Péntek, szombat, vasárnap a Fenyédi Lázon az antennáknál. Sétarepülések hőlégballonnal, siklóernyővel, motoros siklóernyővel és helikopterrel. Székely pityókatokánnyal, hideg sörrel, büfével, kürtőssel, lángossal, fagyival és nagy szeretettel várunk mindenkit. Részletek a Facebook Aviators oldalán és az Aviators Airfest 2026 Facebook eseményben. A részvétel ingyenes.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Reklám után itt vagyunk, ha a legfrissebb hírek érkeznek 10 órától, pontosabban 9 perc múlva most már. Lapoztam a Hargita Népe újságot, a második oldalon néztem, hogy miket írtak, októberben folyósíthatják a pénzt, na de hogy milyen pénzt, továbbra sem jelentették be hivatalosan a Szülőföldön Magyarul program keretében történő oktatási nevelési támogatás folyósításának a kezdetét, azonban a program erdélyi koordinátora a tavalyi tapasztalatra támaszkodva valószínűnek tartja, hogy októberben majd megkezdik a kifizetéseket, úgyhogy arra várható. Hányas cipőt hordunk, erről is van egy cikk a harmadik oldalon, aztán van egy olyan is, hogy soron kívüli ülésen döntöttek, a pályázati kiírásokhoz igazították a fejlesztési prioritásokat. Nézzük, ez hol történik, az uniós pályázatokhoz igazították Csíkszereda integrált városfejlesztési stratégiájának mellékletét, amely azt a prioritási listát tartalmazza, amelynek mentén új beruházásokat tervez az önkormányzat. Fejlődik Csíkszereda is. Erről olvashattok bővebben a harmadik oldalon, hogy pontosan miben is fog fejlődni a megyeszékhely. Aztán van egy nagy cikk a negyedik oldalon, hogy engedély kell a termények házi eladásához. Még a szomszédos megyékben gyakori látvány, hogy ősszel a gazdák kapujuk előtt kínálják a kertben termett zöldséget és gyümölcsöt. Lásd például Kibéden, ugye, hogyha jártok arra fele. Hargita megyében ez jóval ritkább jelenség. És utána járt a Hargita Népe, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie annak, aki saját terményét közvetlenül otthonából szeretné értékesíteni. Erről hozok néhány részletet most a következő órában, addig is itt van Raxet felvétele. Mindenkinek továbbra is kitartást, jó munkakedvet, legyen egy szép szerdánk itt a legjobb zenék társaságában.

0: pénzt kapnak a kisnyugdíjasok. Újabb miniszterelnök jelölt jöhet. Megkezdődött a Bajnokok Ligája. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Decemberben kapják meg az állami pénzbeli támogatás második részletét azok a nyugdíjasok, akiknek összevont havi jövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. A 300 és 500 lej közötti támogatást hivatalból folyósítják, vagyis a jogosultaknak nem kell külön kérvényt benyújtaniuk. A támogatás összegét a novemberre járó jövedelmek alapján állapítják meg. Azok, akik legfeljebb 1500 lejjel rendelkeznek, összesen 1000 lejt kapnak, az 1501 és 2000 lej közötti jövedelműeknek 800, míg a 2001 és 3000 lej közötti sávba tartozóknak 600 lej jár. Az összeget két részletben fizetik ki, az elsőt májusban utalták, a fennmaradó részt pedig decemberben folyósítják. Luca Niculescu volt párizsi nagykövet, lehet a kormányfő jelölt. Sajtóértesülések szerint Nikusordán államfő Luca Niculescu volt párizsi nagykövetet, jelenlegi külügyi államtitkárt jelölné miniszterelnöknek. Közel 3000 kisgyermek kezdte meg idén iskolai tanulmányait Hargita megyében. A megye iskoláiban összesen mintegy 50 ezer tanuló kezdte meg az új tanévet, az előkészítő osztályokba 2605 gyermeket írattak magyar, 305-öt pedig román tannyelvű iskolába. Ez valamivel kevesebb az előző tanévinél, amikor több mint 3000 gyermek kezdte meg az elemi oktatást. Hargita megyében ugyanakkor nincsenek kirívó esetek a közegészségügyi engedély nélkül működő tanintézetek tekintetében, annak ellenére, hogy országos szinten továbbra is viszonylag magas ezeknek az intézményeknek a száma.
1: Elkezdődött az új tanév, és nagyon örvendünk annak, hogy a nehéz körülmények ellenére sikerült kialakítani egy olyan megoldást, hogy Székelyudvarhelyen minden diák biztonságos és megfelelő körülmények között tudja elkezdeni ezt a tanévet.
0: Mondta híradónknak Simon Károly, önkormányzati képviselő, az oktatási bizottság tagja. A megye napköziei közül háromnak nincs egészségügyi engedélye, az általános iskolák közel 100%-ban rendben vannak, akárcsak az iskola központok és a középiskolák. Mától megvásárolhatók a jegyek a Sepsió SK Kolozsvári CFR bajnoki mérkőzésre, az FK Csíkszered a Dinamo találkozóra csütörtöktől lehet belépőt váltani. A Sepsió SK szeptember 12-én szombaton 6:30-tól fogadja a Kolozsvári CFR-t a Sepsi Duna arénában. A jegyértékesítés ma 16 órakor indul, a belépők a stadion jegyirodájában, valamint online az Eventim felületén is megvásárolhatók. A jegyárak szektortól függően 20, 40, illetve 60 lejbe kerülnek, a VIP belépő ára 100 lej. A 12 év alatti gyermekek a VIP szektor kivételével 50%-os kedvezményt kapnak, szurkolói kártyára nincs szükség. Az FK Csíkszered a pénteken 21 órától az éllovas bukaresti Dinamót fogadja, a jegyértékesítés csütörtökön 13 órakor kezdődik, online vásárlásra nem lesz lehetőség. Amennyiben maradnak belépők, a mérkőzés előtt másfél órával ismét megnyitják a pénztárakat. Megkezdődött a labdarúgó bajnokok ligája. Tegnap este 3:48-tól az FC Bruges Aston Villa és az AEK Athén Las Klins összecsapások voltak az elsők az idei kiírásban. Az Európa Liga győztes Aston Villa 3-2-re győzött Belgiumban, míg a Varga Barnabást és Vitális Milánt is soraiban tudó AEK Athén Rezván Marin szabadrugás góljával 1-0-ra verte az osztrák Linz csapatát. Este a Real Madrid 2-1-re verte az Intert, a Dortmund 3-2-re a Villarrealt, a Porto Manchester City összecsapás 0-2-re, a Lille-Real Betis találkozó 2-3-ra végződött. Napsütéses időjárás lesz ma térségünkben, a meteorológusok szerint ma délelőtt és délben felmelegedés lesz, a széljárás gyenge marad, csapadék nem várható, a legmagasabb délelőtt és déli hőmérsékleti értékek 27 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Sztár Rádió.

night to everyone.

0: Rogerrel.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
4: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a Hamm alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Utaz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utaz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
6: Ne vegyél padlót! Szőnyeget se! Függönyt meg pláne ne! Legalábbis szeptember 9 előtt! Mert szeptember 9 és 12 között a Diego-ban 15% kedvezményt kapsz a padló burkolatokra, és 20%-ot a darabszőnyegekre, függönyökre, karnisokra, tapétákra, rólókra, falipanelekre és kültéri termékekre. A kiegészítők is kedvezményesek, csak használd a Diego klubkártyádat, vagy regisztrálj egyet! Diego.ro.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Imagine Dragons felvétele 10:30 lesz 7 perc múlva. A Hargita Népe újságát, hogyha megvásároljátok, akkor jobbnál jobb cikkeket olvashattok el. Például azt, hogy engedély kell a termények házi eladásához. Kapu előtti árusításról lehet olvasni a negyedik oldalon. Ha emlékeztek, akkor Maros megyében, például Kibéden átutazóban láthatjátok, hogy a kapu előtt jocskán ki vannak pakolva. Van bőven hagyma, paradicsom, paprika és még gyümölcs is a kosarakban. Ez itt Hargita megyében annyira nem működik és ritkább a jelenség, míg a szomszédos megyékben azért gyakran látni, hogy árulják a kertben termett paradicsomot és hagymát. Molnár József Tusnád község polgármestere arról tájékoztatta a Hargita népét, hogy adott a lehetőség helyben értékesíteni egyébként a terményt. Ehhez a gazdának őstermelői engedéllyel kell rendelkeznie, amit a helyi önkormányzattól válthat ki, hogyha igazolni tudja, hogy saját földdel rendelkezik, és azt is, hogy mekkora területen termeszti az adott terményt. Emellett pedig persze engedélyt kell kiváltania ugyancsak a hivataltól, és napi 30, illetve 50 lei befizetését követően a hét minden napján értékesítheti a terményeit. Tusnád községben vannak termelők, akik engedélyt váltottak ki, úgyhogy ezt ők már csinálják. Erre azért is szükség van, hogy a krumplit, a gabonát az úton szállíthassák. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy ha valaki főút mentén lakik, annak az útügy beleegyezésére is szükség van, amit annak érdekében kell kiváltani, hogy tevékenységével a forgalom zavartalanságát ne hátráltassa. Úgyhogy ez nem is olyan egyszerű, mi átutazóban azt látjuk, hogy a kis néni meg bácsi ki van ülve, árulják a hagymát, a paradicsomot, az almát, viszont elég sok intéznivaló áll a háttérben, és a hivataltól elég sok engedélyt ki kell, hogy váltsanak ők is, de megéri őket támogatni, hogyha arrafele járunk, úgyhogy hát a Hargita megyében is tudunk majd vásárolni helyi termelőktől simán az útszélén. A Balatonon nem tudom, mi a helyzet, ott egyelőre most még nyárias időjárás van, ahogy látom. Valmár és Szikora Robi pedig elhozza a balatoni lányt.

Cascada énekelt vagyunk tovább. Mango Rise és Dr. Béres felvételével feldolgozták a Hip Hop Boys dalát az Éjjel ott várok rád címmel 2025-ös változatban. Itt van a listán, és hamarosan az fog következni. Gyorsan szétnéztem Székelyudvarhely városa Facebook oldalán, hogy mi mindent posztoltak az elmúlt órákban. Természetesen programajánlóként ott van a Cheers, a nyári borestek, hát most már mondhatni, hogy őszi borestek, mert elérkeztünk az utolsó eseményhez, az utolsó Cheershez, ahol kiváló borok lesznek, kellemes hangulat, jó társaság. A záró esemény a Városháza udvarán lesz szeptember 11-e és 13-a között, vagyis pénteken és szombaton este is várnak nagy-nagy szeretettel mindenkit a Cheersre, hogy egyet kocincsunk így tanévkezdés után. És ami örömmel telt, hogy megnéztem a bejegyzések között, az az volt, hogy megnyílt a szejkefürdői lápmenti tanulóház. Ez remek, remek, remek hír. Dávid Endre alpolgármester tette közzé, ez a hely a gyerekekről fog szólni, itt megismerkedhetnek a helyi növény- és állatvilággal. Egyelőre az a terv, hogy tematikus időszakokban osztályok jelentkezhetnek a bemutatókra. Most a zöld hét alatt több mint 100 gyerek fordult meg ott a lápmenti tanulóházban, és külön köszönet illeti a Nagyküküllő Vadász és Sporthorgász Egyesületet a nyitottságért és az izgalmas, hasznos előadásokért. Hát úgy gondoljuk, hogy valami igazán nagyszerűnek a kezdete ez. Bátorít az alpolgármester minden iskolást, hogy vegyék fel velük a kapcsolatot, leginkább ugye a pedagógusok, és írassák be az osztályközösségeket, látogassanak el a Szejkére, a lápmenti tanulóházba, és szeretnék, hogy a közelebb hozhatnák a gyerekekhez azt a természeti környezetet, ami itt van körülöttünk. És ha bármilyen kérdésetek van, akkor nyugodtan kereshetitek Dávid Endre alpolgármestert, néhány fényképet is lehet látni, és tényleg öröm nézni azt, hogy a kis gyerkőcök milyen figyelemmel követik az előadást, nézik az aggancsokat, nézik a műmedvét, habár ha akarnak, akkor élőt is láthatnak a Szejkén, de minden esetre ez egy remek kezdeményezés. Szejkefürdői lápmenti tanulóház, úgyhogy fejlődik a Szejkefürdő is. Ne legyünk annyira negatívak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió. Sztárrádió a legnagyobb slágerek változatosan. Hamarosan érkeznek a 11 órás hírek, utána pedig belecsapunk szó szerint a zakuszkába. Van, aki zakuszkát főz most ezekben a napokban, mi pedig zakuszkát főzünk ki itt a Sztárrádió stúdiójában, hiszen következik az újabb adásunk, amikor a város életéről, a városról beszélgetünk. A mai meghívottunk pedig Szabó Károly könyvtáros dokumentumfilmes lesz, aki nagyon-nagyon régóta már részt vesz Székelyudvarhely életébe, és elég sok mindent fog tudni mesélni nekünk a városról. Úgyhogy tartsatok velünk, úgy körülbelül 20-25 perc múlva fogunk kezdeni, addig még zenélgetünk, meghallgatjuk a híreket, a reklámokat, Unique True felvétele itt van az 1996-os évből, mindenkinek továbbra is jó munkakedvet, süt a nap egyébként, minden rendben van, szerda, hétközepe, kék az égbolt, és meleg várható a délutáni órákban.

0: Pénzt kapnak a kisnyugdíjasok. Újabb miniszterelnök jelölt jöhet. Megkezdődött a Bajnokok Ligája. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Decemberben kapják meg az állami pénzbeli támogatás második részletét azok a nyugdíjasok, akiknek összevont havi jövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. A 300 és 500 lej közötti támogatást hivatalból folyósítják, vagyis a jogosultaknak nem kell külön kérvényt benyújtaniuk. A támogatás összegét a novemberre járó jövedelmek alapján állapítják meg. Azok, akik legfeljebb 1500 lejjel rendelkeznek, összesen 1000 lejt kapnak, az 1501 és 2000 lej közötti jövedelműeknek 800, míg a 2001 és 3000 lej közötti sávba tartozóknak 600 lej jár. Az összeget két részletben fizetik ki, az elsőt májusban utalták, a fennmaradó részt pedig decemberben folyósítják. Luca Niculescu volt párizsi nagykövet, lehet a kormányfő jelölt. Sajtóértesülések szerint Nikus Jordán államfő Luca Niculescu volt párizsi nagykövetet, jelenlegi külügyi államtitkárt jelölné miniszterelnöknek. Közel 3000 kisgyermek kezdte meg idén iskolai tanulmányait Hargita megyében. A megyei iskoláiban összesen mintegy 50 ezer tanuló kezdte meg az új tanévet, az előkészítő osztályokba 2605 gyermeket írattak magyar, 305-öt pedig román tannyelvű iskolába. Ez valamivel kevesebb az előző tanévinél, amikor több mint 3000 gyermek kezdte meg az elemi oktatást. Hargita megyében ugyanakkor nincsenek kirívó esetek a közegészségügyi engedély nélkül működő tanintézetek tekintetében, annak ellenére, hogy országos szinten továbbra is viszonylag magas ezeknek az intézményeknek a száma.
1: Elkezdődött az új tanév, és nagyon örvendünk annak, hogy a nehéz körülmények ellenére sikerült kialakítani egy olyan megoldást, hogy Székelyudvarhelyen minden diák biztonságos és megfelelő körülmények között tudja elkezdeni ezt a tanévet.
0: Mondta híradónknak Simon Károly, önkormányzati képviselő, az Oktatási Bizottság tagja. A megye napközijei közül háromnak nincs egészségügyi engedélye, az általános iskolák közel 100%-ban rendben vannak, akárcsak az iskola központok és a középiskolák. Mától megvásárolhatók a jegyek a Sepsio SK Kolozsvári CFR bajnoki mérkőzésre, az FK Csíkszered a Dinamo találkozóra csütörtöktől lehet belépőt váltani. A Sepsio SK szeptember 12-én szombaton 6:30-tól fogadja a Kolozsvári CFR-t a Sepsi Duna arénában. A jegyértékesítés ma 16 órakor indul, a belépők a stadion jegyirodájában, valamint online az Eventim felületén is megvásárolhatók. A jegyárak szektortól függően 20, 40, illetve 60 lejbe kerülnek, a VIP belépő ára 100 lej. A 12 év alatti gyermekek a VIP szektor kivételével 50%-os kedvezményt kapnak, szurkolói kártyára nincs szükség. Az FK Csíkszered a pénteken 21 órától az Éllovas bukaresti Dinamót fogadja, a jegyértékesítés csütörtökön 13 órakor kezdődik, online vásárlásra nem lesz lehetőség. Amennyiben maradnak belépők, a mérkőzés előtt másfél órával ismét megnyitják a pénztárakat. Megkezdődött a labdarúgó bajnokok ligája. Tegnap este 3:48-tól az FC Bruges Aston Villa és az AEK Athén Lask Linz összecsapások voltak az elsők az idei kiírásban. Az Európa Liga győztes Aston Villa 3-2-re győzött Belgiumban, míg a Varga Barnabást és Vitális Milánt is soraiban tudó AEK Athén Rezván Marin szabadrugás góljával 1-0-ra verte az osztrák Linz csapatát. Este a Real Madrid 2-1-re verte az Intert, a Dortmund 3-2-re a Villarrealt, a Porto Manchester City összecsapás 0-2-re, a Lille Real Betis találkozó 2-3-ra végződött. Napsütéses időjárás lesz ma térségünkben, a meteorológusok szerint ma délelőtt és délben felmelegedés lesz, a széljárás gyenge marad, csapadék nem várható, a legmagasabb délelőtt és déli hőmérsékleti értékek 27 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
1: Ne vegyél padlót! Szőnyeget se! Függönyt meg pláne ne! Legalábbis szeptember 9 előtt! Mert szeptember 9 és 12 között a Diego-ban 15% kedvezményt kapsz a padló burkolatokra, és 20%-ot a darabszőnyegekre, függönyökre, karnisokra, tapétákra, rólókra, falipanelekre és kültéri termékekre. A kiegészítők is kedvezményesek, csak használd a Diego klubkártyádat, vagy regisztrálj egyet! Diego.ro.
5: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
6: Pizza?
7: Ham.
6: Burger?
7: Ham.
6: Napi menü?
7: Ham.
6: Gyrosz?
7: Ham.
6: Éhes vagy?
7: Ham. Kattalj rá a kajára!
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
10: Sztárrádió.
11: Sztárrádió.
12: Sztárrádió. 100.8 Sztárrádió.

0: Udvarhelyi Zakuszka. A város legizgalmasabb beszélgetései egy tálban. Régi sztorik, friss vélemények, közéleti beszélgetések. Fűszeres, tartalmas, néha kicsit csípős, de mindig udvarhelyi. Közéleti arcok mesélnek, vitáznak, sztoriznak, és néha bizony jól megkavarják a dolgokat. Ha szeretnéd tudni, hogy mi fortyog a városban, akkor tarts velünk a következő percekben. Ez az Udvarhelyi Zakuszka, a Sztár Rádióban.
1: Zakuszka szezon van, szeptember 9-ét írunk, és itt is a Zakuszkában vagyunk a stúdióban, a Sztár Rádió stúdiójában köszönhetjük a 15. alkalommal jelentkező Udvarhelyi Zakuszkának a vendégét, Szabó Károly, dokumentumfilmes könyvtáros ül itt velünk szembe. Szia, Karcsi! És sziasztok. Kollégám Katona Zoltán is itt van természetesen.
2: Szervusz, üdvözöljük Károly. A hallgatókat is.
3: Jó napot kívánok, és üdvözöljük a hallgatókat. Ugye az Zakuszkában az elmúlt, hát lassan egy évben, ugye ilyen közismert udvarhelyeket szoktunk meghívni. Filmes, könyvtáros, dokumentumfilmes, fényképész, ugye ez az, amit mindig szoktak rólad mondani, így is vezetem be azt, hogy vezetem fel azt, hogy miért is vagy itt. Hát én nagyon-nagyon régóta ismerlek, szerintem úgy több mint 30 éve voltunk kollégák is, UTV-nél, könyvtárnál, mindenütt, több helyen, viszont azt úgy azért nem mindig tudom pontosan, hogy neked hogyan indult a karriered olyan szempontból, hogy mikor vettél fényképezőgépet először a kezedbe, mert onnan indult neked mindened, úgy tudom.
2: Hát igazság szerint nem onnan indult, mert én se tudom, hogy honnan indult, beleszülettem, tehát sajnos, vagy jó, vagy nem tudom, hogy ezt hogy kell mondani, de nekem úgy alakult a születésem már, hogy beleszülettem az udvarhelyi kultúrába. Apám, amikor én születtem, akkor már mozis volt, nagyszüleim, apai nagyszüleim ugye mind a ketten művházba dolgoztak, akkor még újonnan indult kultúrházba, vagy kultúrpalotába, vagy nevezzük
3: bárminek. Igen, 1959-ben annak tehát, hívták, aztán művelődési ház, de kultúrpalotának hívták valóban.
2: Ők mind a ketten induláskor már oda mentek dolgozni, tehát igazság szerint én beleszülettem a moziba, aztán a moziból ugye, amikor hát olyan 7 éves voltam, akkor átpártoltam a nagyszüleimhez, elhagytam a szüleimet, és onnantól kezdve a művelődési ház életébe csöppentem bele, és én ott nőttem fel. Az, hogy a fényképezőgép mikor járt először a kezembe, az is ehhez kapcsolódik, hiszen emlékszem, hogy valamikor ilyen 7-8 éves koromban apámnak volt egy FED-3-as orosz, akkor szovjet fényképezőgépe, és azt vettem el, és egy akkori Szejke fesztiválon fényképeztem vele. És ami érdekes és megmaradt, az, hogy nem tudom, minek köszönhető, a véletlennek, hogy az egész Tekercs filmet, amit egyébként akkor a szövetkezeti, akkori Kovács Árpi fényképésznél hívattuk elő, minden kockája jó volt. Még egy érdekesség, bár nincs meg ma már az a Tekercs, de az emlékezetemben megvan, szinte minden kép, vagy legalábbis a képek nagy része nem a színpadon zajló eseményekről szólt, hanem a közönségről. Embereket fényképeztem. És innentől kezdve tulajdonképpen ez csak így tudatosult bennem, hogy mindig is vonzott a egyfajta szociográfia. Éppen ezért, ha ma definiálnom kell magam, akkor dokumentaristaként definiálom magam, mert hogy ebbe beletartozik minden. Fotó, film, oral history, elmesélt történetek, bármi.
3: Egy kicsit úgy vagyok én ezzel, hogy úgy gondolom, hogy neked a fejedben van ugye az elmúlt fél évszázad olyannál több udvarhelyi története, amit ugye fotókon, beszélgetéseken, filmeken adsz vissza, és úgy tudom, hogy sok között volt ahhoz is, hogy udvarhelyen helyi televízió, helyi kábeltelevízió létesült ott a rendszerváltás környékén.
2: Hát azt nem mondanám, hogy sok, azt mondanám, hogy volt közöm hozzá, mert azt a csírát, ami annak idején megszületett, az a mi fiatalkorunkban, ugye az Orbán Balázs fotóklubból mondanám, hogy indult el, hiszen mi a 80-as években Zenglicki Zoltán barátommal, Isten nyugosztalja, együtt dolgoztunk. Nyilván mind a kettőnknek volt rendes polgári munkahelye, de a polgári munkahelyről, amikor kijöttünk, akkor tulajdonképpen a Művelődési Ház alatt levő Orbán Balázs fotóklubba kötöttünk ki minden nap, szinte minden nap, és hát ugye ott már azért a fényképezés egy más szinten ment, akkor dr. Szabó József volt az elnöke a fotóklubnak, de ugye mi még ismertük azokat a régi öregeket, akik szintén alapító tagjai voltak a fotóklubnak, mint Sztojka Feri bácsi, aki már ugye nem él, Bálint, Mózsi bácsi, Jézusom, szinte nem jutott eszembe, Bálint Mózsi bácsi, aki nagyon öreg, és az összes, Orbán Bubi, aki már megint csak nem él. Tehát azok, akik annak idején alapították ezt a fotóklubot a 40-es, 50-es évek fordulóján, azoktól mi tanultunk egyrészt, másrészt pedig megpróbáltunk jobbak lenni, mint ők, mert ugye azért fiatalabbak voltunk, a technika sokat változott az alatt, és...
1: Olyan érdekes ez most így hallgatni nekem, hogy azt sem tudom, hogy kiről beszéltek egyébként, mert nem ismerem ezeket a személyeket, és nem is tudom elképzelni, hogy a 80-as években itt mi történhetett Udvarhelyen a fotófilm terén, úgyhogy érdekes most így 2026-ban nekem fotósként erről hallani információkat.
2: Hát ugye akkoriban Udvarhely volt a Pro Natura országos természetfotó kiállításnak a színhelye. Minden évben itt rendezték meg. Ez egy nagyon fontos esemény volt az országos fotóéletbe. Filmes események olyan nagyon nem voltak akkoriban, mert kevés volt a filmes. Aki akkoriban kacélkodott a filmmel, ugye az Ozsvát Pali bácsi, de ő meg alapvetően inkább Parajdi volt, tehát Parajd és Udvarhely között mozgott, de egyébként volt udvarhelyi vonatkozása is az ő munkásságának, ő a Magyar Adásnak is volt munkatársa. Ugye ő még hagyományosan 16 mm-es filmmel
3: dolgozott, nem videókamerával.
2: Igen, igen. De aztán ugye később, hát Patakfalvi Ferenc, aki a Száhiának volt a dokumentumfilmes munkatársa, ő nem konkrétan Székelyudvarhelyhez, de Szentpálhoz kötődik. Ő onnan ott született, onnan került Brassóba, és Brassóból került fel Bukarestbe. De például mai napig is őrzünk egy olyan filmet, amit ő a 90-es, 89-es évben készített, 90-es években lett kész a film, de 89-ben forgatta, de 89 január-februárjában, tehát nem decemberében. Tehát még az a szellemisége van a filmnek, amit azelőtt láthatunk Udvarhelyről.
3: A filmek egyébként, ezeket, amikről beszéltünk, ugye, meg aztán később ugye a televíziózásnak a termékei, ugye, mint tudjuk, ugye a 90-es években két televízió volt, az UTV, meg az Atibeta, aztán a kettő egyesült, abból lett a Digitál 3 televízió, eleinte ugye az UTV-nek voltál a munkatársa, és aztán úgy körülbelül 99-től 2000-től lettél a mai napig ugye a könyvtárnak a munkatársa, vagy nem véletlenül van most rajtad egy ilyen könyvéve, trikó, póló. Ugye ezeknek a műsoroknak, a 90-es években elkészült műsoroknak egy része most a Városi Könyvtárban van. Tehát az a sok poros videókazetta az ott pihen, és ugye folyamatosan dolgozzátok fel. Hogyan foglalnád ezt össze, Károly, hogy mi az, ami filmen, videószalagon, meg hát most már digitalizálva megmaradt ebből a korszakból, Udvarhelyről?
2: Hát azt mondanám, hogy a 93-94-es évektől vannak már használható mozgóképkockáink, mondom így. Sajnos a teljes anyag, ami akkoriban ugye archívumként meg kellett volna jelenjen az UTV-nek az állományába, nevezzük könyvtári szaknyelven így, az sajnos nagyon hiányos. Nem tudom miért, nem is találgatok. Maradjunk ennyiben, hogy jó hiányos, de azok a képkockák, amik megmaradtak, egyrészt abból a hagyatékból, amit átvettünk a későbbi Digitál 3 archívumából, másrészt pedig néhány visszakerült olyan kimenetek,

0: kollégáink közül is, tehát hogy olyan munkák, amiket ők készítettek, úgyhogy akkor van ebből egy ilyen anyag, és hogyha a könyvtárnak a Facebook oldalát böngészük, akkor sok érdekességre jöhetünk rá.
1: Igen, és ehhez azért még azt hozzáfűzném, hogy az elkövetkező időszakban még nagyon sok minden fog előkerülni, mert ugye iszonyatos nagy mennyiségű anyagon ülünk, hogy így mondjam, dolgozunk belőle, de nagyon kevés van felcímkézve úgy, hogy be lehessen azonosítani. És időnként előkerülnek még a hőskorból, hogy így mondjam, vagy az hőskorból olyan anyagok, amikre, hogy mondjam, így rácsodálkozunk, hogy jó, ez is megvan. Vagy, ami még ennél is furcsább az, hogy ugye én alkalmanként vállalok civil személyektől is videokazettáknak a digitalizálását, és néha beleszaladok olyan családi anyagokba, ami tulajdonképpen televízióból felvett régi anyagok, amik egyébként nincsenek meg nekünk, vagy pedig...
0: Annak idején lemásoltatta a család, hogyha
1: hát, vagy
0: valaki
1: felvette
0: benne
1: a televízióból, amikor ment élőbe, vagy igen, bármikor.
0: Videorekorderre.
1: Egyrészt, másrészt pedig most például legutóbb egy olyan furcsa 1993-94-es anyagba botlottam, amit szintén valaki egy családi archívumból hozott be, hogy egy magyarországi csoport eljött buszos kirándulásra Székelyföldre, bejárják udvarhelyek környékét, és olyan archív felvételek vannak udvarhelyről, amikre, hogy mondjam, így nosztalgiával nézek, de hogy nincsenek egyébként más mozgóképek ebből az időszakból. És akkor ezeknek is örülök, nyilván nem törlöm le őket, tehát megtartom, amennyire lehet, megpróbálom felcímkézni, beazonosítani, és valamilyen helyre eltenni, ahol majd alkalomattán, ha szükség van, akkor elő lehet venni.
2: Nekem az jutott eszembe, hogy annyi régi anyagot tároltok ott a könyvtárban, hogy nem lehetne csinálni egy olyan eseményt Székelyudvarhelyen, hogy ezt a sok-sok régi anyagot egy program keretén belül a városlakóknak bemutatni, egy picit nosztalgiázni. Milyen volt annak idején udvarhely, milyen részleteket lehetne megmutatni nekünk, hétköznapi embereknek, akik itt élünk?
1: Igazság szerint lehetne, de hogy mondjam, én sokkal hozzáférhetőbbnek tartom azt, hogy ahogy haladunk ezzel az anyaggal, úgy közzé tesszük őket, mert a YouTube-on bárki bármikor rákereshet, megnézheti. Szervezhetnénk egyébként, nem mondom azt,
2: hogy... Est.
1: Igen, igen, ilyesmit is, de ennek úgy lenne értelme, hogyha a személyeket, akik még elérhetők és szerepelnek ezekben az anyagokban, összehívni, megnézni, felidézni, emlékezni, és hogy most, mit tudom, 20-30 évvel utána hogyan látják ezeket a dolgokat. Mert egyébként furcsa, hogy most így belegondolva, ugye szép lassan 30 éve vagyunk túl a rendszerváltáson, nem egészen, de igen?
0: Vagy több, 35.
1: 35,
0: több.
1: Na, igen. Szóval, hogy a számok nem az erősségem. De hogy ez azért már generációnyi idő. Tehát azok, akik azután születtek, nem sokat tudnak arról, ami akkor volt, vagy ami azelőtt volt.
0: De szerencsére, ugye megvan az audiovizuális terem, egyébként ott tároljátok a kazettákat is, meg hát ugye annak létrejöttében egyébként neked is nagy szerepet volt az, amikor az új könyvtár, ezt úgy mondom, hogy az új könyvtár, hogy amikor 2000-ben, 2001-ben a könyvtár a mostani helyére költözött, ugye a Kőkeresztére, akkor ott elindult egy olyan történet, ami ugye mai napig megy, ez az audiovizuális terem, amihez neked nagy között volt, de hát nem feltétlenül te indítottad ezt.
1: Nem, valóban nem én indítottam el, sokkal korábbi könyvtárigazgatónk, Isten nyugtassa, Györfi József volt az, aki nyitott lett erre a dologra. Ő kezdte tulajdonképpen az audiovizuális anyagnak a gyűjtését is, hiszen bár létezett már korábban lemezgyűjteményünk, ami óriási hanglemez, mikrobarázás hanglemezről beszélünk, mai divatos nevén vinil.
0: De és úgy, nem bakelit.
1: És nem bakelit, igen.
0: Ezt mindenki szoktuk javítani. Nem bakelit. Ugyanarról van szó egyébként.
1: De ő ugye emellé elkezdte a videokazettákat is gyűjteni és kölcsönözni is, hiszen tudjuk, hogy 89 előtt a könyvtárnak igen szép, főleg művészfilmekből álló gyűjteménye volt, amit a közönség akár kölcsönzött
0: ki is. Kölcsönöztetett,
1: így van. Ez mellé úgy aztán szép lassan bejöttek még videókazetták, és ahogy fejlődött a világ, úgy jöttek a CD-k, hangos könyvek, DVD-k, stb. Nyilván ez már hozzám kapcsolódik, de alapvetően abból indulnak ki, hogy ennek a csírája az Györfi Jóskától indult ki, és amikor elkezdték tervezni, én csak belecsöppentem ebbe a tervezési folyamatba az új könyvtárnak a beosztását, mert az adott épülethez igazodni kellett,

0: akkor már úgy fogalmazódott meg, hogy az alaksor az az audiovizuális részleg legyen. Aztán az, hogy ezt felépítettük, hogy működőképes legyen, az már az én asztalom, hogy így mondjam, és mai napig is azt gondolom, hogy ezt folyamatosan megpróbálom napirenden tartani, vagy úgy fejleszteni, hogy azt szoktam mondani, hogy az emberiség amióta megtanult írni, olvasni, és valamiféleképpen információ hordozókat tárolnak a könyvtárba, hát ugye a kőtáblákat, az agyaktáblákat nem, de papírra nyomtatott betűt, és attól errefele, amilyen elektronikus információ hordozók voltak, azokat megpróbálom valamiféleképpen elérhetővé tenni, tehát nem csak azzal foglalkozom, hogy ma mi az, amit meg tudunk szólaltatni, hanem igyekszem arra is, hogy az elmúlt 40 évben, amit valamilyen elektronikus hordozóra feltettünk, azt próbáljuk meg megszólaltatni, vagy láthatóvá tenni.
1: Örülünk annak mindenképp, hogy van audiovizuális terem itt Székelyudvarhelyen, de annak nem örülünk, hogy nincs mozi, tehát hogy nem tudunk filmeket nézni. Te azt mondtad, hogy beleszülettél a mozi világába. De ezt hogy éled meg egyébként, hogy 2026-ban, most jelenleg mi nem tudunk mozizni, nem tudunk filmvetítésekre
2: járni. És ennek több mint 20 éve, hogy nincsen rendszeres vetítés, mert 2005-ben szűnt meg a rendszeres mozi.
0: Igen, hát ugye én nosztalgiával gondolok arra az időszakra, amikor a városnak egyszerre két mozia volt.
1: Jaj, hát az jó, bizony. Én még azt sem tudom, milyen volt az.
0: Volt egy,
2: az ifjúsági házban volt a
0: másik. Volt egy új mozi, és volt egy régi mozi. A régi mozi volt a régi, a mostani ifjúsági háznak a régi moziterme, és ugye itt ez volt az új mozi, ami, és egy pár évig párhuzamosan működött. Ugye az emberek sokkal szívesebben jártak utána már az új moziba, de tényleg volt vagy két-három év, amíg átfedés volt a két mozi párhuzamosan.
2: Ez 80-as működött. Évek közepe. Mert én közepe nem igen. Én még jártam mindkettőbe igen. Gyerekként.
0: Igen. Aztán ugye bejött a nagy videóvilág, a kábel tévévilág, és egyszerűen tényleg az volt, ezt én végigéltem, hogy megszüntette magát a mozi, mert mi a közösség voltunk azok, akik nem támogattuk olyan időszakot.
1: Nem jártak az emberek.
2: Igen, pontosan, végén, nem jártak moziba.
0: A végén két-három embernek vetítettek egy-egy előadást. És Attibeta időszakban volt az, amikor ugye lehúzták a rollót, azt mondták, hogy ennek már nincs értelme. Aztán egyszer csak felnőtt megint egy újabb generáció, mit tudom, 10 évvel később, és rájöttek az emberek, hogy persze jó otthon magánban nézni filmeket, de közösségben még jobb. És úgy akkor elkezdtünk kísérletezni ilyen alkalmi vetítésekkel, amire mondom mindig így poénosan, hogy látá Isten, hogy jó, és hogy lenne rá igény. Mára eljutottunk odáig, hogy minden nagyvárosban ugye van már akár több mozi is, vagy több termes mozi is, ugye ott vannak ezek a mindenféle
1: plázák,
0: plázában létrehozott mozik, és jól működnek. Az emberek járnak, szeretnek moziba járni, mert megint csak rájöttünk, hogy ez egy jó közösségi hely, és a közösségi filmnézés az sokkal jobb, mint a magánfilmnézés. Így aztán, hogy mondjam, hát most már jó néhány éve küzdök, nem egyedül, jó sokan vagyunk, hál' Istennek, akiket ez a dolog érdekel és szívén viseli, küzdünk azért, hogy hát ha sikerülne Udvarhelyen újra életet lehelni
2: a moziba. Függ ez?
0: Mitől hát ugye ez? Én azt mondanám, hogy elsősorban politikai akarat kellene hozza, nem csak megnyilvánulások szintjén, hanem a
1: tettek szintjén,
0: gyakorlat szintjén is. Nem mondom azt, hogy a politikum elzárkozik tőle, de azt gondolom, hogy nem akarja eléggé. Ha ezt sokkal jobban akarná, akkor már rég tető alá lehetett volna hozni. Nyilván mindig van valami, amire rá lehet fogni, hogy miért nem. Mert éppen a művházat felújítják, mert éppen nincs felújítva a moziterem, mert éppen minden más fontosabb, de inkább maradjunk abban, hogy a minden más fontosabb.
2: Amúgy te hogyan látod ezt az udvarhelyi kultúréletet? Én ilyen kultúrrezonátornak tartlak téged, hogy azért mindenütt ott vagy, mindenről van véleményed.
1: Tényleg mindenütt ott vagy.
2: Ami a kultúrát illeti, hogy ugye kisváros vagyunk, én mindig hozzá szoktam tenni a nagyvárosi allűrökkel, de ilyen szempontból szerinted hogy állunk, Karcsi? Hát, itt azért van néhány más város a mellettünk, amelyik szintén úgymond felvitte egy kicsikét a mércét. Most mozi szempontjából gondolok például Csíkszeredára, de hát más kulturális szempontból az ott van Sepsiszentgyörgy, ott van Marosvásárhely, és itt vagyunk mi. az udvarhelyiek?
0: Azt gondolom, hogy intézmények szintjén nagyon jól állunk. Ahhoz képest, hogy milyen kisváros vagyunk, én nagyon csodálkozom, hogy bírjuk tartani ezt az intézményi hálózatot, kulturális művelődési intézményi hálózatra gondolok, ami van, és mindenki azért kitesz magáért. Nagyon színvonalas előadások vannak a színházba, a táncműhelybe, a könyvtárba, a művházba, ami most éppen ugye nem a művházba van, de szanaszét van, de hogy az előadások színvonala nagyon erős. Emellett nagyon erős a civil kezdeményezéseknek is a hatása, vagy a kulturális jelenléte a palettán. Ugyanakkor persze nyilván, és ezt nem lehet félretenni, vagy szönyeg alá söpörni, hogy van egy csomó olyan esemény is, ami hát úgy éppen csak, hogy súrolja azt a színvonalat, aminek lennie kéne, de ameddig van rá igény, azt mondom, hogy az is rendben van. Inkább azt gondolom, hogy a rendszerrel van baj, azzal a rendszerrel, ahogy ezeket egymásra szervezzük, ahogy ezeket egymással párhuzamosan futtatjuk.
2: Itt most arra gondolsz, hogy hónapokig nem történik semmi, és akkor egy hétvégén van három dolog?
1: Szeptemberben se tudjuk, hova menjünk.
0: Igen, azt is, de azt is, hogy amikor hirtelen van valami, most csak mondanám, hogy októberben például, amikor hagyományosan a Filmtetfestet meg szoktuk rendezni, most egy kicsit előbbre csúszott a kamarazene fesztivál.
2: Vagy,
0: igen. Tehát, hogy egymásra csúsznak a dolgok. Ez ugye jelen helyzetben egy kicsit kényelmetlen, mert ugye előadó terek szempontjából nem állunk éppen olyan vígan, mint ahogy mondjuk normál időben, amikor a művház is teljes messzélessége részt tud venni ebbe a adva van. Hogy mondjam, van, sok van, időnként kevés van. Nem tudom, egyébként sok kezdeményezés volt arra, hogy ezeket valamiféleképpen rendezzék, rendbe rakják, egyfajta órarendre felhúzzák. Nem lehet. Mert amikor jön valaki, egy előadó, egy csoport, valami, akkor jön, akkor kell fogadjuk őket. A meglévő rendezvényeink nagyjából bebetonozódtak, tehát mindenki tudja, hogy mikor vannak a városnapok, mikor vannak az őszi fesztiválok.
2: Táncház találkozó.
0: Igen, táncház találkozó, meg minden más. Így van.
1: Mit hiányolsz? Mivel pótolnád esetleg azt a hiányciket?
0: Hát nem tudom.
1: Milyen eseménnyel vagy? Mit hoznál vissza a régi időkből, hogyha egy-két dolgot mondhatnál, ha egyet kiemelhetnél, akkor mi lenne az, amit te visszahoznál a 80-as
0: években? Hát ugye, ami hiányzik, az a Szelyeke Fesztivál.
2: Nincs erre gondoltam, mert esküszöm, nem beszéltünk össze.
0: Az kikopott nagyon.
2: Szinte kimondtam helyette.
0: És hogy mondjam, olyan színe volt a városnak, amit nem kell semmihez kötni, mert kiderült egyébként, hogy 89 után is egy ideig még működött.
2: Sokáig
0: tehát,
2: működött.
0: Hogy én nem mondanám azt, hogy ez egy szocialista vagy egy kommunista vívmány volt. Az igen, hogy ünnepeltük a kisebbségeket. Mert ugye alapvetően a Szelyeke Fesztivál az úgy volt definiálva, hogy a kisebbségek kultúrájának a fesztiválja. Nyilván mindenki táncműhelyen jött, vagy tánccsoporttal jött és zenekarral, mert az, ami a legjobban meghatározza az ők identitásukat. De ugyanakkor helye is van benne, annál is inkább, hogy mi magunk, ugye székelyek is, ugye Romániában egy jelentős kisebbségnek definiáljuk magunkat. Jelen vagyunk, helyet kérünk magunknak. Ha mi igen, akkor miért nem az örmények, az ukránok, a lipovánok, a mindenkik, a szászok, ugye akikről nem is ejtettünk szót. Tehát, hogy mindenkinek jó lenne megmutatni a magát évente egyszer, és az a felvonulás a városon az nem volt rossz. Szerették az emberek, kiálltak a járda szélére, és megnézték, hogy hogyan táncolnak a törökök, tatárok, és minden másféle furcsa nemzetiségek, akikről alig tudunk valamit.
1: Próbálkoznak azért a városvezetés, próbálkozik, tehát ha megfigyelitek, akkor vannak vetítések is a Szelykén, a domboldalba ki lehet költözni, pokrócokkal vannak néptánc együttesek fellépése is megszervezve ott, de nem elég szerintem, nem elég, ki kellene használni ezt a szép helyszínt.
0: Hát a helyszínt magát igen. Másrészt ugye a Szelyke szabadtéri színpadnak annak nyáron lenne ideje, és azt gondolom, hogy ez a nyár úgy elsuhant, hogy alig volt odakint bármi is. És nem voltak olyan hidegek, mint amitől félnénk.
1: Hát nem.
0: Igen.
2: Igen, visszatérve még egy kicsit, és akkor legyen ez egy ilyen utolsó gondolat. Neked most így a mindennapi munkád, mi az, ami előtted van, Karcsi?
0: Hát sok
2: ugye,
0: minden.
2: Mert tudom, hogy amivel kezdtük, ugye azzal is fejezzük be, hogy akkor is sok dolgod volt, most is sok van.
0: Igen.
1: És még most sem tudtuk, mert minek tartod magad?
0: De azt kimondtam.
2: Dokumentaristának.
0: Ami most nagyon izgatja az én életemet, az a hanglemezes díj. Mondanám, hogy egy ilyen korra járó furcsaság, ilyen kapuzárás helyetti tevékenység, de az igazság az, hogy az elmúlt 2-3 évben újra felfedeztem magamnak a hanglemezes hifizésnek az élményét, és hál' Istennek rájöttem, hogy nem csak egyedül vagyok vele, hanem jó néhányan vagyunk, úgyhogy van is most már egy jó ilyen lemezhallgatós csoportunk. Több mint egy éve, igen, a könyvtárba összegyűlünk 2 hetente, és lemezeket hallgatunk, sokat beszélünk róla, de ehhez kapcsolódóan akkor most előjött egy újabb, hát nem is újabb, hanem a dokumentarizmusomhoz kapcsolódó történet az, hogy elkezdem feltárni, és már dolgozok ezen, azokat a hanglemezeket, aminek helyi vonatkozása van. Tehát a helytörténeti vonatkozású lemezeket kezdem el feldolgozni, hogy így mondjam, mert van néhány olyan, nem sok, sajnos nem sok, sokkal kevesebb, mint amennyit szeretnénk, de például még a mai napig se tudom, hogy Palló Imrének hány lemeze jelent meg, amelyiken egyáltalán énekel. Van 2 nótás, amiről tudok, ami van nekünk, van operás, amiről tudok, de nincs nekünk, vagy legalábbis még nem tártam fel, de dolgozunk rajta. Most ennek kapcsán a könyvtárnak a több tízezres lemezállományát fésüljük át, hogy hát, ha még előkerülne. Ugye ott van a Siklus Fesztivál nagy felfedezetje, ugye Szabó Edit, néhai Silai Pistának, a volt felesége Silai Rékának az édesanyja, aki ugye jelent meg kis lemeze, van belőle néhány iszonyat rossz állapotú darab, de hogy próbálom összerakni egy helyre, hogy kerüljenek össze. Jodál Gábor, század elejé Kodály Zoltán tanítványa,
2: zeneszerző,
0: székelyudvarhelyi származású, neki megjelent a szimfoniettája, ugye a kolozsvári állami zenekarnak a felvételébe. Van lemezünk belőle, hál' Istennek. Ezeket megpróbálom összerendezni. Előbb-utóbb láthatóvá is próbálom tenni, hogy legyünk büszkék azokra, akik innen kerültek ki, és felvitte őket valahova a piedesztára a művészetük.
2: Ez szép végszó.
1: Igen, és mi büszkék vagyunk rád, hogy ezekkel foglalkozol, és ezt mind át szeretnéd adni a székek udvarhelyieknek, udvarhelyszékeknek, úgyhogy köszönjük szépen a munkádat.
2: És köszönjük szépen, hogy itt voltál, Karcsi.
0: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Hallgatóinknak pedig a figyelmet.

0: optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
1: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Reklámot hallottak.

0: Pénzt kapnak a kisnyugdíjasok. Újabb miniszterelnök jelölt jöhet. Megkezdődött a Bajnokok Ligája. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Decemberben kapják meg az állami pénzbeli támogatás második részletét azok a nyugdíjasok, akiknek összevont havi jövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. A 300 és 500 lej közötti támogatást hivatalból folyósítják, vagyis a jogosultaknak nem kell külön kérvényt benyújtaniuk. A támogatás összegét a novemberre járó jövedelmek alapján állapítják meg. Azok, akik legfeljebb 1500 lejjel rendelkeznek, összesen 1000 lejt kapnak, az 1501 és 2000 lej közötti jövedelműeknek 800, míg a 2001 és 3000 lej közötti sávba tartozóknak 600 lej jár. Az összeget két részletben fizetik ki, az elsőt májusban utalták, a fennmaradó részt pedig decemberben folyósítják. Luca Niculescu volt párizsi nagykövet, lehet a kormányfő jelölt. Sajtóértesülések szerint Nikus Ordán államfő Luca Niculescu volt párizsi nagykövetet, jelenlegi külügyi államtitkárt jelölné miniszterelnöknek. Közel 3000 kisgyermek kezdte meg idén iskolai tanulmányait Hargita megyében. A megye iskoláiban összesen mintegy 50 ezer tanuló kezdte meg az új tanévet, az előkészítő osztályokba 2605 gyermeket írattak magyar, 305-öt pedig román tannyelvű iskolába. Ez valamivel kevesebb az előző tanévinél, amikor több mint 3000 gyermek kezdte meg az elemi oktatást. Hargita megyében ugyanakkor nincsenek kirívó esetek a közegészségügyi engedély nélkül működő tanintézetek tekintetében, annak ellenére, hogy országos szinten továbbra is viszonylag magas ezeknek az intézményeknek a száma.
1: Elkezdődött az új tanév, és nagyon örvendünk annak, hogy a nehéz körülmények ellenére sikerült kialakítani egy olyan megoldást, hogy Székelyudvarhelyen minden diák biztonságos és megfelelő körülmények között tudja elkezdeni ezt a tanévet.
0: Mondta híradónknak Simon Károly, önkormányzati képviselő, az Oktatási Bizottság tagja. A megye napközijei közül háromnak nincs egészségügyi engedélye, az általános iskolák közel 100%-ban rendben vannak, akárcsak az iskola központok és a középiskolák. Mától megvásárolhatók a jegyek a Sepsió SK Kolozsvári CFR bajnoki mérkőzésre, az FK Csíkszered a Dinamo találkozóra csütörtöktől lehet belépőt váltani. A Sepsió SK szeptember 12-én szombaton 6:30-tól fogadja a Kolozsvári CFR-t a Sepsi Duna arénában. A jegyértékesítés ma 16 órakor indul, a belépők a stadion jegyirodájában, valamint online az Eventim felületén is megvásárolhatók. A jegyárak szektortól függően 20, 40, illetve 60 lejbe kerülnek, a VIP belépő ára 100 lej. A 12 év alatti gyermekek a VIP szektor kivételével 50%-os kedvezményt kapnak, szurkolói kártyára nincs szükség. Az FK Csíkszered a pénteken 21 órától az Éllovas bukaresti Dinamót fogadja, a jegyértékesítés csütörtökön 13 órakor kezdődik, online vásárlásra nem lesz lehetőség. Amennyiben maradnak belépők, a mérkőzés előtt másfél órával ismét megnyitják a pénztárakat. Megkezdődött a labdarúgó bajnokok ligája. Tegnap este 3:48-tól az FC Bruges Aston Villa és az AEK Athén Las Klins összecsapások voltak az elsők az idei kiírásban. Az Európa Liga győztes Aston Villa 3-2-re győzött Belgiumban, míg a Varga Barnabást és Vitális Milánt is soraiban tudó AEK Athén Rezván Marin szabadrugás góljával 1-0-ra verte az osztrák Linz csapatát. Este a Real Madrid 2-1-re verte az Intert, a Dortmund 3-2-re a Villarrealt, a Porto Manchester City összecsapás 0-2-re, a Lille-Real Betis találkozó 2-3-ra végződött. Napsütéses időjárás lesz ma térségünkben, a meteorológusok szerint ma délelőtt és délben felmelegedés lesz, a széljárás gyenge marad, csapadék nem várható, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 27 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilplex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749-101-817-es. Elekes Mobilplex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
2: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületében, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az OmniaSig.ro honlapon.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió.

0: 10 perc múlva 12:30 van, szeptember 9-ét írunk, és már megszokhatták a rádióhallgatók, hogy minden nap ezen a héten 12 óra után filmrendezőt köszöntünk a stúdióban. Itt van most velünk Viski Ábel, aki megérkezett, hogy bemutassa Székelyudvarhelyen a Kell egy oroszlán című dokumentumfilmjét. Ma 19 órától. Szia Ábel, üdvözlünk!
1: Szia, köszönöm a meghívást!
0: Örülünk, hogy itt vagy. Már voltál itt tavaly a stúdióban.
1: Így van, így van.
0: Neked már ismerős a terep, és a székelyudvarhelyiek is ismerhetnek, mert rengetegen voltak, emlékszem azon a filmvetítésen, a Mesék az Árkából, nem tudom ki mennyire emlékszik, én emlékszem a történetére is. Az jól sikerült, jó volt?
1: Igen, nekem nagyon jó élmény volt, igen. Az egy ilyen meghitt vetítés volt tavaly, és tele volt, és utána maradtak is a nézők beszélgetni, úgyhogy nagy élmény volt.
0: Ha jól emlékszem, akkor ott volt a Városház, a Szent István
1: termében. Igen.
0: Olyan más hangulatban volt, mint ma a stúdiómoziban, de reméljük, hogy ma is lesznek, hiszen ismét hoztál egy filmet, egy magyar dokumentumfilmet, Kell egy oroszlán címmel. Nem tudom, fogalmam nincs, hogy mit akar ez a cím, miről szól ez a film, de te majd elmeséled. Az elmúlt egy évben még valamit készítettél-e, dolgoztál-e valamin, vagy ez a film ez már tavaly jelent meg?
1: Ez tavaly nyáron jelent meg, azóta megszületett a kisfiam, rá nagyon büszke vagyok.
0: Gratulálunk!
1: De szakmailag ez a film a legutóbbi, ami így nyilvánosságra került és hozzám kötődik. És ez a Laci és az Marék Veronika neve remélhetőleg sokaknak ismerős. Ő írta a Boribon meséket, a Kipkop meséket, ami az egyik kedvenc mesém volt gyerekként, a Kipkop gyermekei. Galambodon Marosvásárhely mellett nőttem fel, és ott édesanyám olvasta ezt a mesét, és abban vannak ilyen mogyoró sapkás, meg szedér sapkás, meg csiga sapkás gesztenye gyerekek, és így a testvéremmel leosztottuk a szerepeket. Szóval ez egy ilyen mélyen belém ivódott ilyen meseélmény volt gyerekként. És így 30 évvel később hívott fel egy rendező, illetve egy producer, Csejdi András, hogy tudom-e azt, hogy Marék Veronikának a Laci és az oroszlán című meséje az mekkora sláger Japánban. És én nem is ismertem ezt a mesét, ezt a Laci és az oroszlán című mesét, nekem a Kipkop volt a gyerekkori alapmű, de ez 1961-ben jelent meg eredetileg Magyarországon, és utána a következő években nagyon sok helyen kiadták, többek között itt Romániába is, meg a környező keleti blokkhoz tartozó országokban, de 1965-ben kikerült Japánba. Tehát egy frankfurti könyvvásáron volt ez a könyv, ott felfigyelt rá egy japán férfi, egy japán kiadó munkatársa, és kivitte Japánba ezt a könyvet. És kiadták ott 65-ben, és akkora siker lett, hogy azóta minden évben kiadják, sőt, van olyan év, amikor többször is megjelent. Tehát gyakorlatilag tavaly előtt, amikor mi kint jártunk, akkor éppen a 111. kiadásnál tartott ez a könyv. Nagyjából 700 ezer példányban kelt el, és olyan szintekig jutott, hogy tehát a császári udvarig is eljutott ez a mesekönyv.
0: De durva!
1: És akkor ez indította tulajdonképpen ezt a filmet, hogy lehet az, hogy egy magyar mesekönyv, amit egy 20 éves lány írt, tehát most már 60, több mint 60 évvel ezelőtt, az ekkora sikert ér el, konstans módon úgy egy 10 000 kilométerre levő teljesen más kultúrában, hogy minden évben folyamatosan, tehát nem az volt, hogy mondjuk 65-ben kiadták, akkor nagyon sikeres volt, és mondjuk felfedezték újra mondjuk a 2000-es években, hanem folyamatosan, konstans módon, generációról generációra valahogy beépült abba a kultúrában, és ez egy ilyen nagyon izgalmas dolog volt, és ennek mentünk utána, hogy mi lehet-e mögött.
0: Akkor igazából ez a film, ez a dokumentumfilm, ez egy nyomozás, hogy próbálod megfejteni, hogy miért lett ez a magyar mese annyira felkapott Japánban?
1: Hát van egy ilyen dimenziója is, Marék Veronika, ő még él, 88 éves most, él és alkot, tehát hogy most is az egész nyarat végig dolgozta, éppen az új Boribó meséjét írja, és vele is beszél, tehát van egy része a filmnek, amiben közösen próbálunk így a dolgok mélyére ásni. Van egy olyan része a filmnek, amikor elmegyünk Japánba, és ott találkozunk olyan emberekkel, akik részei voltak ennek a történetnek, és van egy olyan része, ami arról szól, hogy a gyerekeken keresztül próbáljuk megfejteni azt, hogy mi is a különbség a két kultúra között, és hogy ők, magyar, illetve japán gyerekek hogyan viszonyulnak ehhez a meséhez egy kreatív folyamaton keresztül, amit most így nem árulok el, de remélhetőleg majd a nézők megnézik, és akkor majd nem tudom, nekik is jelent majd ez valamit.
0: Akkor azt sem árulod, de lehet, hogy végül megtudtad, hogy Japánban miért szeretik ennyire a kis oroszlánt?
1: Hát igen, ezt nem árulom el. Azt szeretném, hogy a film árulja el ezt azok számára, akik rászánják az időt ma este.
0: Másképp értelmezik a japánok a történetet, mint mi magyarok?
1: Igen. Tehát, egyszerűen ugye akkor beszélek egy kicsit magáról a meséről, aki esetleg
0: nem ismeri,
1: akik biztosan sokan vannak, mert valamiért tényleg a magyar nyelvterületen, főleg a Boribon, Kipkop, Kockásfülű nyúl, ez az, amiről Marék Veronikát ismerik, és kevésbé a Laci és az oroszlánt, de ez a mese a világ leggyávább kisfiújáról, Laciról szól, aki mindentől fél a szomszéd gyerekektől, fél a kutyától, fél a sötéttől, mint minden gyerek nagyjából, és van egy kedvenc képes könyve, amiben van egy kedvenc képe, ami egy oroszlánt ábrázol. És arra gondol, hogy ha neki lenne egy olyan oroszlánya, akkor ő sose félne semmitől. És akkor másnap reggel megjelenik az ágya mellett egy kis piros oroszlán, ami nem olyan, amilyennek ő elképzeltett, egy kicsi és piros, és az elején kineveti Laci, hogy hát ő egy ilyen kicsi piros oroszlánnal nincs mit kezdjen, de akkor a kis piros oroszlán

0: japán kultúrához, ami ott meghatározza így a vizuális világot. És egy része természetesen titok és megfejthetetlen. De az tényleg elképesztő, hogy tehát konkrétan a japán trónörökös, legifjabb japán trónörökösnek is ez az egyik kedvenc mesé. Úgyhogy az anyukája külön kért Marék Veronikától, ahogy a hercegnő, Kikó hercegnő, ilyen audienciát kért tőle, mikor Magyarországon jártak így európai körúton voltak a férjével, szóval hogy ez így tényleg ilyen elképesztő.
1: És meg te is ismerted nyilván gyerekként a meséit Veronikának, de így milyen érzés volt vele dolgozni, tehát, hogy a te dokumentumfilmed nem csak erről az oroszláról szól, hanem Veronikáról is szól.
0: Igen, abszolút. Tehát ez volt a lényeg, hogy ezen keresztül valamennyire hozzá is közel kerüljünk, és hát tényleg ő egy abszolút ragyogó személyiség. Azt hiszem, hogy ennek a filmnek, amellett, hogy utána menjünk ennek a történetnek, ez lehet az, ami miatt érdemes megnézni, hogy remélhetőleg sikerült megragadni valamit abból az elképesztően ragyogó örök gyermeki személyiségből, ami velül létezik a világban, 88 évesen is. 86 volt, amikor forgattunk, de ez továbbra is így van.
1: De nem változott semmit már.
0: Hát ilyen tényleg elképesztően derűs. Ide is szeretett volna jönni.
1: Ó, de jó lett volna.
0: Csak mindig az van, hogy az unokáival közlekedik. És most pont kicsit későn kerestük meg, és pont az unokái közül már senki nem ért rá, úgyhogy emiatt nem tudott eljönni, de így rengeteget utazik, meg dolgozik, tényleg, tehát mikor felhívtam ennek kapcsán, hogy esetleg, hogy lenne kedve eljönni udvarhelyre, akkor mondta, hogy ja, persze, az egész nyarat végig dolgozta, végre egy kicsi kaland, végre egy kis mozgás.
1: Végre egy kis kirándulás.
0: Igen, csak aztán így nem sikerült összeszervezni a dolgot, de tényleg fantasztikus az, hogy mennyire derűsen és életkedvel látja a világot.
1: Mit üzen a film? Tehát, hogyha ma valaki megnézi a filmet, akkor a néző hogyan fogja elhagyni a mozi épületét? Mert ugye a film arról szól, hogy bátorság, tehát az egyik fő témája a bátorság, de a mai világban nem csak az bátor, aki nem fél, szerintem.
0: Így van, ez is benne van, de azt nem fejteném meg, hogy mit üzen a film.
1: Mindenki saját maga döntse.
0: Igen, úgy érzem, hogy egy-két dolgot már így elcsöpögtettem, és több dolgot így nem lőnék le a filmből.
1: Jó.
0: De tényleg bízom abban, hogy lesznek nézők, akik kíváncsiak erre.
1: Hát nagyon-nagyon reméljük, a pénztárnál még lehet jegyet vásárolni, 11 és 14, valamint 15 és 17 óra között, valamint a vetítés előtt is még a pénztár nyitva van, tehát azelőtt is be lehet szerezni a belépőket. Egyébként te Kolozsváron élsz, most gondolom azért tervezgetsz, szervezkedsz, még fogsz filmeket forgatni, rendezni.
0: Hát remélem, hogy igen, ez nyilván elsősorban általában pénzkérdés, és sikerül megfelelő támogatásokat megszerezni, de most van olyan tervem, amit nagyon szeretnék megcsinálni, aztán reméljük, hogy összejön.
1: És annyira durva tényleg el kell mondjuk a rádióhallgatóknak, hogy én veled beszélgetek azzal a tanárral, aki ugyanazon a szakon és egyetemen tanít, ahol én végeztem 10 évvel ezelőtt, a fotófilmművészet média szakon Kolozsváron, de hogy te pont engem nem tanítottál.
0: Igen, hát én egy kicsit később kezdtem ezt a pályát. Igen. Hát
1: kíváncsi lennék, hogy most így mi változott, mert kicserélődtek ugye a tanárok is azért nagyjából, gondolom az egész tanterv változott valamilyen szinten.
0: Hát gondolom, én pontosan nem vagyok tisztában azzal, hogy 10 évvel ezelőtt mi volt, de most tényleg egy ilyen friss és dinamikus tanári gárda van, azt gondolom, például Reisz Gábor neve lehet, hogy sokaknak mond valamit, aki most éppen Velencében mutatja be a legújabb filmjét, és legutóbb a Magyarázat mindenre című filmje. Beszélt nagyon pontosan arról, hogy hogyan működik a társadalom, a magyar társadalom, de de például csomos

0: Sándor kollégám is, aki a Magasságok és mélységek című filmet csinálta, Trill Zsolttal, a főszereplőben a Erős Zsolt felesége kapcsán. Szóval olyan tanárok vannak szerintem, akikről érdemes és lehet tanulni, és
1: úgyhogy kell menni.
0: Ezt is tudom ajánlani azoknak, akik most azon gondolkoznak, hogy hogyan folytassák így a érettségi után.
1: Hát, most már felvételi van, tehát hogy most már azért
0: igen, most pont leer, de jövőre. Szóval kedves 17 évesek, ez ha, nektek igen. Szólt.
1: Októberben kezdődik, ugye, a tanítás.
0: Igen.
1: Érdekes, jó. Hát örülök. Remélem, hogy sok-sok-sok-sok mindent meg tudsz tanítani a következő évben is a diákoknak. Meg várunk vissza ide Székelyudvarhelyre, hogyha folyamatosan valami filmet rendezel, akkor az itt le lesz vetítve, az most már nagyjából
0: hát
1: hagyományá válik.
0: Igen, remélem, hogy lesz rá alkalom.
1: Köszönjük szépen, Ábel, a beszélgetést, és kívánunk neked mára sok sikert, reméljük, hogy sokan lesznek, és várjuk a többi filmet is még.
0: Köszi szépen.

Volt bőven műsor, volt bőven stúdióbeszélgetés, és volt bőven interjú Alany is itt a Sztár Rádióban a mai délelőtt folyamán, viszont most már lassan 13 órához közeledünk. Hagylak titeket a reklámokkal, a zenékkel, a híradókkal, és holnap 7 órakor pedig újra jövök, hogy ébresszelek benneteket. 22 fok van már jelenleg Székelyudvarhelyen, teljesen rendben van az időjárás, később akár 26-27 is lehet, úgyhogy kánikula van, rövid nadrág, kis ruhácska, rövid ujjú, ennél jobban fel ne öltözzetek a következő percekben és órákban. Az adásokat visszanézhetitek természetesen a Sztár Rádió Facebook oldalán, vagy a magyarfény.ro weboldalunkon. És a játékunkat azt ne felejtsétek, 136 komment van az AVG-s játékra, hiszen az AVG jóvoltából 3 darab 100 leértékű vásárlási utalványt sorsolok majd holnap reggel. Az a kérdésünk, és az volt már reggeltől a kérdésünk, hogy szerinted mennyit változott a tanfelszerelés az elmúlt években? Mi az, ami régen természetes volt, de ma már szinte nincs is, és mi az, ami nélkülözhetetlen? 136 komment jött, holnap reggel egy jó adaggal fel fogunk olvasni, és kíváncsi vagyok, hogy miket írtatok. Bekerültök a sorsolásba, nyilván, hogyha kommenteltek. Taylor Dean felvételével pedig elköszönök a holnapi viszont hallásra. Az elmúlt órákban Bedő Erikát hallottátok a mikrofonnál. Sziasztok!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Hőlégballon a 11. Aviators Air Festen. Repültél már a város fölött? Hát itt a ragyogó lehetőség. Aviators Air Fest 2026 légi fesztivál szeptember 11-e és 13-a között. Péntek, szombat, vasárnap a Fenyédi Lázon az antennáknál. Sétarepülések hőlégballonnal, siklóernyővel, motoros siklóernyővel és helikopterrel. Székely pityókatokánnyal, hideg sörrel, büfével, kürtőssel, lángossal, fagyival és nagy szeretettel várunk mindenkit. Részletek a Facebook Aviators oldalán és az Aviators Air Fest 2026 Facebook eseményben. A részvétel ingyenes.
4: Dupla torna, dupla győzelem. A tagból világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdön, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi tagból tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30-től, Homorodfürdön pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, négy nap, tagbólból sosem elég, főleg ha a világ legjobbjai játszanak.
3: Közérdekű hirdetés következik.
5: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: pénzt kapnak a kisnyugdíjasok. Újabb miniszterelnök jelölt jöhet. Megkezdődött a Bajnokok Ligája. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Decemberben kapják meg az állami pénzbeli támogatás második részletét azok a nyugdíjasok, akiknek összevont havi jövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. A 300 és 500 lej közötti támogatást hivatalból folyósítják, vagyis a jogosultaknak nem kell külön kérvényt benyújtaniuk. A támogatás összegét a novemberre járó jövedelmek alapján állapítják meg. Azok, akik legfeljebb 1500 lejjel rendelkeznek, összesen 1000 lejt kapnak, az 1501 és 2000 lej közötti jövedelműeknek 800, míg a 2001 és 3000 lej közötti sávba tartozóknak 600 lej jár. Az összeget két részletben fizetik ki, az elsőt májusban utalták, a fennmaradó részt pedig decemberben folyósítják. Luca Niculescu volt párizsi nagykövet, lehet a kormányfő jelölt. Sajtóértesülések szerint Nikus Ordán államfő Luca Niculescu volt párizsi nagykövetet, jelenlegi külügyi államtitkárt jelölné miniszterelnöknek. Közel 3000 kisgyermek kezdte meg idén iskolai tanulmányait Hargita megyében. A megye iskoláiban összesen mintegy 50 ezer tanuló kezdte meg az új tanévet, az előkészítő osztályokba 2605 gyermeket írattak magyar, 305-öt pedig román tannyelvű iskolába. Ez valamivel kevesebb az előző tanévinél, amikor több mint 3000 gyermek kezdte meg az elemi oktatást. Hargita megyében ugyanakkor nincsenek kirívó esetek a közegészségügyi engedély nélkül működő tanintézetek tekintetében, annak ellenére, hogy országos szinten továbbra is viszonylag magas ezeknek az intézményeknek a száma.
1: Elkezdődött az új tanév, és nagyon örvendünk annak, hogy a nehéz körülmények ellenére sikerült kialakítani egy olyan megoldást, hogy Székelyudvarhelyen minden diák biztonságos és megfelelő körülmények között tudja elkezdeni ezt a tanévet.
0: Mondta híradónknak Simon Károly, önkormányzati képviselő, az oktatási bizottság tagja. A megye napköziei közül háromnak nincs egészségügyi engedélye, az általános iskolák közel 100%-ban rendben vannak, akárcsak az iskola központok és a középiskolák. Mától megvásárolhatók a jegyek a Sepsió SK Kolozsvári CFR bajnoki mérkőzésre, az FK Csíkszered a Dinamo találkozóra csütörtöktől lehet belépőt váltani. A Sepsió SK szeptember 12-én szombaton 6:30-tól fogadja a Kolozsvári CFR-t a Sepsi Duna arénában. A jegyértékesítés ma 16 órakor indul, a belépők a stadion jegyirodájában, valamint online az Eventim felületén is megvásárolhatók. A jegyárak szektortól függően 20, 40, illetve 60 lejbe kerülnek, a VIP belépő ára 100 lej. A 12 év alatti gyermekek a VIP szektor kivételével 50%-os kedvezményt kapnak, szurkolói kártyára nincs szükség. Az FK Csíkszered a pénteken 21 órától az Éllovas bukaresti Dinamót fogadja, a jegyértékesítés csütörtökön 13 órakor kezdődik, online vásárlásra nem lesz lehetőség. Amennyiben maradnak belépők, a mérkőzés előtt másfél órával ismét megnyitják a pénztárakat. Megkezdődött a labdarúgó bajnokok ligája. Tegnap este 3:48-tól az FC Bruges Aston Villa és az AEK Athén Lask Linz összecsapások voltak az elsők az idei kiírásban. Az Európa Liga győztes Aston Villa 3-2-re győzött Belgiumban, míg a Varga Barnabást és Vitális Milánt is soraiban tudó AEK Athén Rezván Marin szabadrugás góljával 1-0-ra verte az osztrák Linz csapatát. Este a Real Madrid 2-1-re verte az Intert, a Dortmund 3-2-re a Villarrealt, a Porto Manchester City összecsapás 0-2-re, a Lille Real Betis találkozó 2-3-ra végződött. Napsütéses időjárás lesz ma térségünkben, a meteorológusok szerint ma délelőtt és délben felmelegedés lesz, a széljárás gyenge marad, csapadék nem várható, a legmagasabb délelőtt és déli hőmérsékleti értékek 27 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: meséd. I like music.
1: Sztár reklám. Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Jelen, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsafont.
5: Ne vegyél padlót! Szőnyeget se! Függönyt meg pláne ne! Legalábbis szeptember 9 előtt! Mert szeptember 9 és 12 között a Diego-ban 15% kedvezményt kapsz a padló burkolatokra, és 20%-ot a darabszőnyegekre, függönyökre, karnisokra, tapétákra, rólókra, falipanelekre és kültéri termékekre. A kiegészítők is kedvezményesek, csak használd a Diego klubkártyádat, vagy regisztrálj egyet! Diego.ro.
6: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
7: De melyik lazúrt válasszam?
6: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
8: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
11: Reklámot hallottak.
12: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

a legnagyobb slágerek és azok történetei Csabával. Ha azt mondom Flashdance, valószínűleg sokaknak azonnal beugrik egy táncoló Jennifer Beals, és alatta ez a zene. Pedig a Maniac története eredetileg egyáltalán nem egy táncos lányról szólt. Michael Cimbello és Denis Matkowski egy sokkal sötétebb dalt írtak. A történet egy őrült gyilkosról szólt, a Maniac cím pedig egy 1980-as horrorfilm hatására született. Aztán a dal eljutott Phil Ramone producerhez, aki éppen a Flashdance zenéjén dolgozott, és megtetszett neki. Csak hogy volt egy kis probléma. Egy táncos lányról szóló filmhez azért mégsem lehet csak úgy bedobni egy dalt egy vérengző pszichopatáról. Úgyhogy átírták a szöveget. A gyilkosból lett egy megszállott táncos, a horrorból pedig a 80-as évek egyik legnagyobb slágere. A film egyébként nem szükölködik slágerekben, Irene Cara Flashdance, What a Feeling című dala szintén világsiker lett, sőt Oscar-díjat is kapott. A Maniac 2 hétig vezette az amerikai slágerlistát és Oscar-díjra is jelölték. És van ebben valami egészen ironikus. Egy eredetileg sötét, gyilkosokról szóló dalból végül a kitartás, az ambíció és a tánc egyik himnusza lett. Az ember pedig meghallja az első néhány másodpercet, és már látja maga előtt a 80-as éveket. Michael Cimbello, Maniac.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
3: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.

0: Kevesebb a turista. Energetikai beruházásokra pályázhatnak a közintézmények. Folytatódik a Bajnokok Ligája. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Energetikai beruházásokra pályázhatnak a közintézmények, a kormány összesen 650 millió eurós keretet biztosít erre a célra. Az 500 millió eurós programból napelemek, akkumulátorok és hőszivattyúk telepítését támogatják, továbbá 150 millió euróból pedig azok a közintézmények részesülhetnek, amelyek már rendelkeznek napelemekkel és energiatárolókat telepítenének. A programban önkormányzatok, megyei tanácsok, állami kórházak, egyetemek és szociális intézmények is részt vehetnek. A pályázatokat szeptember 11-től november 6-áig, illetve a keret kimerüléséig lehet benyújtani a programot lebonyolító, vidéki beruházásokat finanszírozó ügynökséghez. Kevesebb turista érkezett Hargita megyébe az idei nyári szezonban. A hivatalos adatok szerint a vendégérkezések és a vendégéjszakák száma egyaránt 10-11%-kal maradt el a tavalyi év azonos időszakához képest. A Visit Hargita közösségi fejlesztési társulás szerint a szezon nehezebben alakult a vártnál, a helyi szolgáltatók tapasztalatai alapján pedig a visszaesés akár a 15%-ot is elérhette. Felújították a Napsugár napközi otthon Sórezső kétszeres Kossuth Díjas botanikus családjának egykori házának homlokzatát. A napközi 1953-ban költözött a mai Bethlen Gábor utca 10 szám alatti épületbe, az államosítás előtt az ingatlan Sórezső botanikus egyetemi tanár családjának tulajdonában állt. Munkásságának jelentőségét az épület homlokzatán elhelyezett emléktábla is őrzi. Szakács Pál István polgármester közösségi oldalán tett bejegyzése szerint a belvárosi utcák felújításával párhuzamosan az épületek homlokzatai is sorra megújulnának. A polgármester szerint elsők között a Városháza épületének kellene következnie, keresik a pályázati lehetőségeket, de egyelőre nem találtak megfelelő forrást a felújítására. Megvan az első kézilabda meccs időpontja, a VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapata idehaza indítja az idényt. A Palatka Barna és Kopacz István Csongor által irányított együttes az A-osztály B csoportjában játszik, az alapszakasz első fordulójában a tavaly még az élvonalban szereplő segesvári VSK-val csap össze. A mérkőzést a vasárnap, szeptember 13-án 18 órától rendezik a Városi Sportcsarnokban. Folytatódik a labdarúgó bajnokok ligája, ma este 3:48-tól a Barcelona a Feyenoordot fogadja, este 10-től pedig további 5 mérkőzést játszanak. A FAFB Stuttgart a norvég Viking Stavangerrel, a Liverpool az Atletico Madriddal, a címvédő Paris Saint-Germain a Slovan Bratislavával, a Sporting Lisszabon a Galatasaray-jal, a Napoli a tavalyi döntős Arsenallal játszik. Holnap este további 6 mérkőzést rendeznek. Napsütés lesz ma délután adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás továbbra is gyenge marad. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 27 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra. A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamosenergia szolgáltatója.
1: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
3: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lép.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hotdog, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a Hamm alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
9: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
8: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkő bemutató kertjében.
9: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
8: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
10: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

bemutatni a The Power of Love című dalt, hogy ne jelenjen meg lelki szemeink előtt egy DeLorean, Michael J. Fox és a 80-as évek. Pedig amikor a Vissza a jövőbe alkotói felkérték Huey Lewis-t, hogy írjon egy dalt a filmhez, ő először nemet mondott. Nem akart filmzenét írni. Aztán csak kötélnek állt, a Huey Lewis and the News pedig elkészítette a The Power of Love-ot. A dal bekerült a filmbe, és pillanatok alatt hatalmas sláger lett, 3 hétig vezette az amerikai Billboard listát, és Grammy-díjat is kapott. De a film készítői még egy kis poént is elrejtettek. Huey Lewis szerepel a filmben, mégpedig Marty McFly iskolai zenekari meghallgatásának egyik zsűri tagjaként. Marty előadja a dalt, vagyis gyakorlatilag Huey Lewis saját számát, mire Lewis karaktere csak ennyit mond, túl hangos. A dalhoz készült videoklip szintén összekötötte a zenekart a filmmel, Huey Lewis-ek egy klubban játszanak, miközben Marty McFly is feltűnik a történetben. A The Power of Love végül annyira összeforrt a filmmel, hogy ma már szinte lehetetlen külön választani a kettőt. És talán ez a filmzene egyik legnagyobb trükkje. Nem egyszerűen kíséri a filmet, hanem egy idő után maga is visszarepít minket oda. Huey Lewis and the News, The Power of Love.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézd be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél, vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.

0: Kevesebb a turista. Energetikai beruházásokra pályázhatnak a közintézmények. Folytatódik a Bajnokok Ligája. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Energetikai beruházásokra pályázhatnak a közintézmények, a kormány összesen 650 millió eurós keretet biztosít erre a célra. Az 500 millió eurós programból napelemek, akkumulátorok és hőszivattyúk telepítését támogatják, továbbá 150 millió euróból pedig azok a közintézmények részesülhetnek, amelyek már rendelkeznek napelemekkel és energiatárolókat telepítenének. A programban önkormányzatok, megyei tanácsok, állami kórházak, egyetemek és szociális intézmények is részt vehetnek. A pályázatokat szeptember 11-től november 6-áig, illetve a keret kimerüléséig lehet benyújtani a programot lebonyolító, vidéki beruházásokat finanszírozó ügynökséghez. Kevesebb turista érkezett Hargita megyébe az idei nyári szezonban. A hivatalos adatok szerint a vendégérkezések és a vendégészakák száma egyaránt 10-11%-kal maradt el a tavalyi év azonos időszakához képest. A Visit Hargita közösségi fejlesztési társulás szerint a szezon nehezebben alakult a vártnál, a helyi szolgáltatók tapasztalatai alapján pedig a visszaesés akár a 15%-ot is elérhette. Felújították a Napsugár napközi otthon Sórezső kétszeres Kossuth Díjas botanikus családjának egykori házának homlokzatát. A napközi 1953-ban költözött a mai Bethlen Gábor utca 10 szám alatti épületbe, az államosítás előtt az ingatlan Sórezső botanikus egyetemi tanár családjának tulajdonában állt. Munkásságának jelentőségét az épület homlokzatán elhelyezett emléktábla is őrzi. Szakács Pál István polgármester közösségi oldalán tett bejegyzése szerint a belvárosi utcák felújításával párhuzamosan az épületek homlokzatai is sorra megújulnának. A polgármester szerint elsők között a Városháza épületének kellene következnie, keresik a pályázati lehetőségeket, de egyelőre nem találtak megfelelő forrást a felújítására. Megvan az első kézilabda meccs időpontja, a VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapata idehaza indítja az idényt. A Palatka Barna és Kopacz István Csongor által irányított együttes az A-osztály B csoportjában játszik, az alapszakasz első fordulójában a tavaly még az élvonalban szereplő segesvári VSK-val csap össze. A mérkőzést a vasárnap, szeptember 13-án 18 órától rendezik a Városi Sportcsarnokban. Folytatódik a labdarúgó bajnokok ligája, ma este 3:48-tól a Barcelona a Feyenoordot fogadja, este 10-től pedig további 5 mérkőzést játszanak. A FAFB Stuttgart a norvég Viking Stavangerrel, a Liverpool az Atletico Madriddal, a címvédő Paris Saint-Germain a Slovan Bratislavával, a Sporting Lisszabon a Galatasarayjal, a Napoli a tavalyi döntős Arsenallal játszik. Holnap este további 6 mérkőzést rendeznek. Napsütés lesz ma délután adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás továbbra is gyenge marad. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 27 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra. A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója.
1: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Sztár reklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcső.

0: egesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolást szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
6: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az étrend kiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám. Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
2: De melyik lazurt válasszam?
1: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
5: Lambériát keres. Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők, minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.

0: Kevesebb a turista. Energetikai beruházásokra pályázhatnak a közintézmények. Folytatódik a Bajnokok Ligája. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Energetikai beruházásokra pályázhatnak a közintézmények, a kormány összesen 650 millió eurós keretet biztosít erre a célra. Az 500 millió eurós programból napelemek, akkumulátorok és hőszivattyúk telepítését támogatják, továbbá 150 millió euróból pedig azok a közintézmények részesülhetnek, amelyek már rendelkeznek napelemekkel és energiatárolókat telepítenének. A programban önkormányzatok, megyei tanácsok, állami kórházak, egyetemek és szociális intézmények is részt vehetnek. A pályázatokat szeptember 11-től november 6-áig, illetve a keret kimerüléséig lehet benyújtani a programot lebonyolító, vidéki beruházásokat finanszírozó ügynökséghez. Kevesebb turista érkezett Hargita megyébe az idei nyári szezonban. A hivatalos adatok szerint a vendégérkezések és a vendégészakák száma egyaránt 10-11%-kal maradt el a tavalyi év azonos időszakához képest. A Visit Hargita közösségi fejlesztési társulás szerint a szezon nehezebben alakult a vártnál, a helyi szolgáltatók tapasztalatai alapján pedig a visszaesés akár a 15%-ot is elérhette. Felújították a Napsugár napközi otthon Sórezső kétszeres Kossuth Díjas botanikus családjának egykori házának homlokzatát. A napközi 1953-ban költözött a mai Bethlen Gábor utca 10 szám alatti épületbe, az államosítás előtt az ingatlan Sórezső botanikus egyetemi tanár családjának tulajdonában állt. Munkásságának jelentőségét az épület homlokzatán elhelyezett emléktábla is őrzi. Szakács Pál István polgármester közösségi oldalán tett bejegyzése szerint a belvárosi utcák felújításával párhuzamosan az épületek homlokzatai is sorra megújulnának. A polgármester szerint elsők között a Városháza épületének kellene következnie, keresik a pályázati lehetőségeket, de egyelőre nem találtak megfelelő forrást a felújítására. Megvan az első kézilabda meccs időpontja, a VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapata idehaza indítja az idényt. A Palatka Barna és Kopacz István Csongor által irányított együttes az A-osztály B csoportjában játszik, az alapszakasz első fordulójában a tavaly még az élvonalban szereplő segesvári VSK-val csap össze. A mérkőzést a vasárnap, szeptember 13-án 18 órától rendezik a Városi Sportcsarnokban. Folytatódik a labdarúgó bajnokok ligája, ma este 3:48-tól a Barcelona a Feyenoordot fogadja, este 10-től pedig további 5 mérkőzést játszanak. A FAFB Stuttgart a norvég Viking Stavangerrel, a Liverpool az Atletico Madriddal, a címvédő Paris Saint-Germain a Slovan Bratislavával, a Sporting Lisszabon a Galatasarayjal, a Napoli a tavalyi döntős Arsenallal játszik. Holnap este további 6 mérkőzést rendeznek. Napsütés lesz ma délután adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás továbbra is gyenge marad. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 27 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra. A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamosenergia szolgáltatója.
1: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Star reklám.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comchimi Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comchimi Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
6: Ne vegyél padlót! Szőnyeget se! Függönyt meg pláne ne! Legalábbis szeptember 9 előtt! Mert szeptember 9 és 12 között a Diego-ban 15% kedvezményt kapsz a padló burkolatokra, és 20%-ot a darabszőnyegekre, függönyökre, karnisokra, tapétákra, rólókra, falipanelekre és kültéri termékekre. A kiegészítők is kedvezményesek, csak használd a Diego klubkártyádat, vagy regisztrálj egyet! Diego.ro.
7: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
8: Pizza?
9: Ham!
8: Burger?
9: Ham!
8: Napi menü?
9: Ham!
8: Gyrosz?
9: Ham!
8: Éhes vagy?
9: Ham! Kattalj rá a kajára!
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
10: Reklámot hallott.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazurt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A selymes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Hőlégballon a 11. Aviators Airfesten. Repültél már a város fölött? Hát itt a ragyogó lehetőség. Aviators Airfest 2026 légi fesztivál szeptember 11-e és 13-a között. Péntek, szombat, vasárnap a Fenyédi Lázon az antennáknál. Sétarepülések hőlégballonnal, siklóernyővel, motoros siklóernyővel és helikopterrel. Székely pityókatokánnyal, hideg sörrel, büfével, kürtőssel, lángossal, fagyival és nagy szeretettel várunk mindenkit. Részletek a Facebook Aviators oldalán és az Aviators Airfest 2026 Facebook eseményben. A részvétel ingyenes.

0: Kevesebb a turista. Energetikai beruházásokra pályázhatnak a közintézmények. Folytatódik a Bajnokok Ligája. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Energetikai beruházásokra pályázhatnak a közintézmények, a kormány összesen 650 millió eurós keretet biztosít erre a célra. Az 500 millió eurós programból napelemek, akkumulátorok és hőszivattyúk telepítését támogatják, továbbá 150 millió euróból pedig azok a közintézmények részesülhetnek, amelyek már rendelkeznek napelemekkel és energiatárolókat telepítenének. A programban önkormányzatok, megyei tanácsok, állami kórházak, egyetemek és szociális intézmények is részt vehetnek. A pályázatokat szeptember 11-től november 6-áig, illetve a keret kimerüléséig lehet benyújtani a programot lebonyolító, vidéki beruházásokat finanszírozó ügynökséghez. Kevesebb turista érkezett Hargita megyébe az idei nyári szezonban. A hivatalos adatok szerint a vendégérkezések és a vendégészakák száma egyaránt 10-11%-kal maradt el a tavalyi év azonos időszakához képest. A Visit Hargita közösségi fejlesztési társulás szerint a szezon nehezebben alakult a vártnál, a helyi szolgáltatók tapasztalatai alapján pedig a visszaesés akár a 15%-ot is elérhette. Felújították a Napsugár napközi otthon Sórezső kétszeres Kossuth Díjas botanikus családjának, egykori házának homlokzatát. A napközi 1953-ban költözött a mai Bethlen Gábor utca 10 szám alatti épületbe, az államosítás előtt az ingatlan Sórezső botanikus egyetemi tanár családjának tulajdonában állt. Munkásságának jelentőségét az épület homlokzatán elhelyezett emléktábla is őrzi. Szakács Pál István polgármester közösségi oldalán tett bejegyzése szerint a belvárosi utcák felújításával párhuzamosan az épületek homlokzatai is sorra megújulnának. A polgármester szerint elsők között a Városháza épületének kellene következnie, keresik a pályázati lehetőségeket, de egyelőre nem találtak megfelelő forrást a felújítására. Megvan az első kézilabda meccs időpontja, a VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapata idehaza indítja az idényt. A Palatka Barna és Kopacz István Csongor által irányított együttes az A-osztály B csoportjában játszik, az alapszakasz első fordulójában a tavaly még az élvonalban szereplő segesvári VSK-val csap össze. A mérkőzést a vasárnap, szeptember 13-án 18 órától rendezik a Városi Sportcsarnokban. Folytatódik a labdarúgó bajnokok ligája, ma este 3:48-tól a Barcelona a Feyenoordot fogadja, este 10-től pedig további 5 mérkőzést játszanak. A FAFB Stuttgart a norvég Viking Stavangerrel, a Liverpool az Atletico Madriddal, a címvédő Paris Saint-Germain a Slovan Bratislavával, a Sporting Lisszabon a Galatasaray-jal, a Napoli a tavalyi döntős Arsenallal játszik. Holnap este további 6 mérkőzést rendeznek. Napsütés lesz ma délután adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás továbbra is gyenge marad. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 27 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra. A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamosenergia szolgáltatója.
1: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
5: Ne vegyél padlót! Szőnyeget se! Függönyt meg pláne ne! Legalábbis szeptember 9 előtt! Mert szeptember 9 és 12 között a Diego-ban 15% kedvezményt kapsz a padló burkolatokra, és 20%-ot a darabszőnyegekre, függönyökre, karnisokra, tapétákra, rólókra, falipanelekre és kültéri termékekre. A kiegészítők is kedvezményesek, csak használd a Diego klubkártyádat, vagy regisztrálj egyet! Diego.ro.
6: Dupla torna, dupla győzelem. A tekbol világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdőn, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi tekbol tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30-től, Homorodfürdőn pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, 4 nap, tekbólból sosem elég, főleg, ha a világ legjobbjai játszanak.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: hagyományos áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music. Sztár reklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
5: Figyelem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsafog.
7: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
11: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak.

azok a hegyek még ma is állnak. Azok a folyók még ma is futnak, az a csillag még ma is mutatja az utat. Az a nép még ma is él.

túl az öveg hegyen, a kék kerek tengeren, az égigérő fa alatt egy szép helyen, ott, ahol a világ virágos bölcsője állt, élt népével puszta magyar király. Három fia volt az öreg pusztának, a vadászt hívták jó szép húvásának, a kovácsot szép tüzek lángjának, a legkisebbet szép mezőszárnyának. Szép mezőszárnya jel alatt született, szívébe írva a gyönyörű zenet. A világon élni csak hősként érdemes, rajtad a sor hallott.

0: like music. Star reklám.
1: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió.
8: It's Britney, bitch.

0: szerkesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
4: Ne vegyél padlót! Szőnyeget se! Függönyt meg pláne ne! Legalábbis szeptember 9 előtt! Mert szeptember 9 és 12 között a Diego-ban 15% kedvezményt kapsz a padló burkolatokra, és 20%-ot a darab szőnyegekre, függönyökre, karnisokra, tapétákra, rólókra, falipanelekre és kültéri termékekre. A kiegészítők is kedvezményesek, csak használd a Diego klubkártyádat, vagy regisztrálj egyet! Diego.ro.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletben, a régi Vápál épületében, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Pizza?
6: Ham.
5: Burger?
6: Ham.
5: Napi menü?
6: Ham.
5: Girosz?
6: Ham.
5: Éhes vagy?
6: Ham. Kattalj rá a kajára!
7: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
8: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
9: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
10: Reklámot hallottak!
11: Sztár Rádió!
12: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: 100 év. Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
4: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
5: Szarvasétterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a Hamm alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
3: Ne vegyél padlót! Szőnyeget se! Függönyt meg pláne ne! Legalábbis szeptember 9 előtt! Mert szeptember 9 és 12 között a Diego-ban 15% kedvezményt kapsz a padló burkolatokra, és 20%-ot a darabszőnyegekre, függönyökre, karnisokra, tapétákra, rólókra, falipanelekre és kültéri termékekre. A kiegészítők is kedvezményesek, csak használd a Diego klubkártyádat, vagy regisztrálj egyet! Diego.ro.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
8: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
9: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
10: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!
11: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!

0: meg.
1: Mi nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Dupla torna, dupla győzelem. A tagból világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdön, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi tagból tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30-től, Homorodfürdön pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, 4 nap, tagbólból sosem elég, főleg ha a világ legjobbjai játszanak.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

ennyi volt, és nincs tovább, ha meg.

0: hangulat és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.

sötétség apuja ellen élik. Mégsem tudod, hogy mit tart.

Mi azt a zenét látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?